0: A szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkelték, bulizni a belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár!
4: Szeged!
0: Rádió 88!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
0: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéje.

0: mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: Dani!
1: Kedzo!
0: Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
0: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
3: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Egyre nehezebb felismerni az AI tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására, és a Michael főszereplője örülne, ha a pop királyáról szóló következő film a gyerekmolesztálási vádakról is szólna. Jó reggelt kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyre nehezebb felismerni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Ezeket a szövegekben, képekben, de még akár daloknál is ki lehet szúrni. Brilman Zsolt, szegedi AI kutató elmondta, hogy a mesterséges intelligencia akár a segítségünkre is lehet, ha meg akarunk bizonyosodni egy cikk vagy hír hitelességéről.
5: Egyébként a sóló maga a sima AI dalait vízjelezi. A képeknél például a szélek felé elmosódik, ezt egyébként lehet egy árulkodójá. A szövegeknél nagyon sokszor észrevető, például híres volt a ChatGPT arról, hogy megszállottan ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú kötőjelekkel pakoltat el a szövegeket.
4: Harmadjára is az élre került a Szegedi Tudományegyetem. Az STE idén is a legjobb magyar egyetem lett az Academic Ranking of World Universities rangsor szerint. A listán ismét 1000 felsőoktatási intézmény szerepel. Az STE idén az 519. helyet érdemelte ki, a rangsorban csupán 3 magyar egyetem van. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az Országos Kórházi Főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április 30-án 325 csecsemő volt kórházban. És a Michael főszereplője örülne, ha a pop királyáról szóló következő film a gyerekmolesztálási vádakról is szólna. Jafar Jackson, a film főszereplője egy interjúban fejtette ki, hogy örül, hogy folytatást kap a Michael, de nincs beleszólása abban, miről szól majd a második rész. Ám annak örülne, ha a gyermekmolesztálási vádakat földolgozná, főleg Michael Jackson nézőpontjából ábrázolva. Az első film a család korai sikereit ölelte fel az 1960-as évek végétől Jackson slágeres szólóalbumáig a Bedig. Ma kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad. Délután 30 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
3: Rádió 88.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
1: Check this out.
0: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a napsütésé lesz ma is a főszerep. A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden, és egyre nehezebb felismerni az AI tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei augusztus 23-án Fáy Bernitől. A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A szegedi óvodai és iskolai étkezés rendelési felületen számos fejlesztést hajtottak végre, hogy elérhető legyen a szabad szedéses étkezés a rendeléskor. Szeptember 1-től 5 intézményben lesz elérhető az újfajta menü. Tóth András, a Nevelési és Kulturális Intézmények gazdasági szolgálatának igazgatója hozzátette, az új rendszer nem csak a kidobott étel mennyiségét csökkent, de sokkal egészségesebb is lesz, mint eddig.
3: Ugye, ahol nem kerül bevezetésre általános iskoláknál a szabadszedés, ott bevezetésre került az AB menü. Lehetőség van továbbá laktóóvó vegetáriánus étkezés igénybevételére, illetve sertéshúsmentes étkezésre is, óvodai, általános iskolai és középiskolában is, illetve a kollégisták számára is.
2: Petíció indult a tervezett ipari, logisztikai és közlekedési fejlesztések miatt Szegeden. A kezdeményezők attól tartanak, hogy Klebelsberg telep és a környező kertvárosi területek életét jelentősen átalakíthatja a növekvő teherforgalom. Ugyanakkor támogatják a vasúti teherszállítás bővítését. Kismárton Zsolt, a Klebelsberg telepi polgári kör egyesület elnöke elsőként azt kéri, hogy minden beruházás és fejlesztés engedélyezésénél legyen elsődleges szempont a nyugodt, kertvárosias lakókörnyezet megőrzése.
4: A lakosság nagyon szeretné megőrizni ezt a kertvárosi létet, de azt hangsúlyozom, hogy a fejlesztés ellen nem vagyunk. Hogyha fejlesztik a téli kikötőt, hát fejleszték, de akkor oda van vezetve a vasút, tehát akkor a forgalom az történjen vasúton.
2: Egyre nehezebb felismerni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek. Ezeket a szövegekben, képekben, de még akár daloknál is ki lehet szúrni. Brilman Zsolt, szegedi AI kutató elmondta, hogy a mesterséges intelligencia akár a segítségünkre is lehet, ha meg akarunk bizonyosodni egy cikk vagy hír hitelességéről.
5: Egyébként a Sónó maga a sima AI dalait vízjelezi. A képeknél például a szélek felé elmosódik, ezt egyébként lehet egy árulkodójá. A szövegeknél nagyon sokszor észrevető, például híres volt a ChatGPT arról, hogy megszállottan ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú kötőjelekkel pakoltat el a szövegeket.
2: Korlátozzák az öntözési és a halastavi vízigényeket is a Tisza vízgyűjtőjén. A Tisza és mellékfolyói vízszintje kritikus szintre süllyedt. A korlátozások a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer teljes területére vonatkoznak. Csongrád-Csanád megye mind Szent Márti fölötti szakaszát érinti. Elsődleges a lakosság ivóvíz biztosítása. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben országosan több mint 6000 ügyet zártak le, 6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Csongrád-Csanád vármegyében is működik békéltető testület, amelyhez a fogyasztók is idén már a végső felhasználóként eljáró mikro-, kis- és középvállalkozások is fordulhatnak vitás ügyeikkel. Horváth Péter Károly elnök elmondta, hogy az esetek többsége egyességgel zárul.
6: Nálunk igyekeznek az eljáró tagok olyan egyességet létrehozni, hogy mindkét fél számára elfogadható legyen. Ez nálunk ilyen 35-40-45% szokott lenni az esetek számához viszonyítva, ami én azt gondolom, hogy egy elég jó arány.
2: Az IH rendezvényközpontban már be lehet váltani a színbérleteket. Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a fesztivál főszervezője elmondta, keddig az IH ablakaiba várják a fesztiválozókat. Minden nap este 8-ig lehet felvenni a bérleteket, napi jegyeket, és itt kapjuk meg a VIP nyakba valókat is. Szeptember közepén újra Boroki a főszerep Szegeden, jön a 14. bortér. A nyitónapon 18 óra 30-kor szüreti felvonulás lesz a Széchenyi tér, Dugonics tér, Dum tér útvonalon, majd több koncert is lesz. A fesztiválon Tolvaj René és Nika is fellép. A borok mellett pálinkák, kisüzemi sörök, kézműves portékák és ételek is várják a kilátogatókat. Harmadjára is az érre került a Szegedi Tudományegyetem. Az STE idén is a legjobb magyar egyetem lett az Academic Ranking of World Universities rangsor szerint. A listán ismét 1000 felsőoktatási intézmény szerepel. Az STE idén az 519. helyet érdemelte ki, a rangsorban csupán 3 magyar egyetem van. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden augusztus 25-től. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Újabb 500 méteren újították fel a Hódmezővásárhelyi Rárósi utat, a munkálatok 37 millió forintba kerültek. Az önkormányzat az elmúlt években összesen 1,5 kilométeren javította a 14 kilométeres külterületi út állapotát. A most elkészült szakasz kiegyenlítő és zúzott köves réteget, valamint 2 réteg aszfaltot kapott és már műszaki átadásra vár. A teljes út felújításához még 12,5 kilométert kellene rendbe tenni. Felújításra vár a 200 éves Csanádvezértéri egykori püspöki lakmakón, amely jelenleg üresen áll és egyre rosszabb állapotban van. A délmagyar.hu azt írja, a tervek között egy Csanád vármegye egyház történetét bemutató kiállítás, grafikai műhely és szálláshely kialakítása, valamint az udvar megnyitása is szerepel. A műemléki épület nagyobb részt egyházi tulajdonban van, a felújítás időpontja azonban továbbra sem ismert.
1: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallja. Bronzérmes lett az OTP Bankpik Szeged U16-os csapata a kézilabda utánpótlás felkészülési tornán. Miután csütörtökön 39-36-ra győzött a szegediek ellen a Temesvár, a Veszprém Handball Academy pedig 31-21-re múlta felül a budai farkasok csapatát, péntekre kialakult a döntő és a bronz meccs párosítása. Utóbbi napig Szeged 34-27-re nyert a fővárosiak ellen, így végül a harmadik helyet hozhatták el a kétnapos felkészülési tornán. A legjobb kapusnak járó díjat a szegedi csapat játékosa Fodor Balázs hozta el. Eldőlt a szegedi versenyzők sorsa a budapesti fallabda Európa bajnokságon. Ahogy arról a napokban már többször is beszámoltunk, a 12 magyar squash játékos közül 3-an is Szegedről érkeztek az EB-re. Tegnap először Komlódi Regő lépett pályára görög ellenfelével, akivel szemben 3-0-ás győzelmet aratott, így neki a 49. helyen ért véget a verseny. Csókási Gabriella 3-1-re verte cseh ellenfelét, így ő a 25. helyen zárt, Takács Benedek pedig a 17. helyet harcolta ki magának, miután fölényes 3-0-ás győzelmet aratott liechtensteini partnere felett. Nem csak a kajakkenu világbajnokság miatt izgulhat a szegedi Nádas Bence, hiszen bármelyik pillanatban édesapa lehet. Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület olimpiai ezüstérmese szerdától vasárnapig a lengyelországi Poznanban kajakozik majd, ezért már holnap útnak indul a válogatottal. Feleségét viszont szintén holnapra írták ki, így rendkívül izgatott napokat él át most a szegedi klasszis. Ahogy a Magyar Kajakkenu Szövetségnek adott interjújában elmondta, a legfontosabb, hogy úgy szálljanak ki a vízből, hogy mindent megtettek, ő pedig pénteken egyből kocsiba ül és indul haza. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallotta.
2: Ma kezdetben több felhő lehet az égen, de délután a napsütési lesz a főszerep. A szél mérsékelt marad, esőre továbbra sem számíthatunk. Napközben 30 fokig melegszik a levegő.
7: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Rádió 88.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: 88.
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
2: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
1: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
2: Jó reggelt kívánok, 2026. augusztus 23-a van, és indul a Café 88 hétvége, ahol kollégáim segítségével ma is több témával készültünk. Az első órában például szóba kerül, hogy egyre több fogyasztó fordul a vármegyei békéltető testülethez. Emellett az AI a rákutatásban is jelenthet további segítséget. A témával tegnap is foglalkoztunk, most jön a beszélgetés folytatása, valamint tanszereket gyűjt a Szegedi Fatima Ház Alapítvány, erről szintén lesz szó, és a kiskundoros mai lakosok közvilágítással kapcsolatos ötletét valósította meg az önkormányzat, emellett sem megyünk el szó nélkül. Illetve egy kérdés, ahogy az lenni szokott, akár a Rádió 88 közösségi oldalán, vagy SMS-ben a 0630 299 88 88-on is jöhetnek a válaszok, állítólag ilyen is idén kevesebb a szúnyog. Neked mi a tapasztalatod? Kíváncsiak vagyunk erre is, a válaszokat várjuk, és a szülinapi köszöntő üzenetek, na meg a házassági évfordulós játékra is a köszöntések érkezhetnek egészen 9 óráig az említett SMS számra, a 0632998888-ra, és persze remek daloknak sem leszünk hiány, a One Republic Rescue Me című dalával kezdünk. A rövid részletet mindjárt teljes hosszában követi a dal. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Szeri Csaba.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
4: Az. Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
6: A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A mentők 200-nál több esetben segítettek Budapesten az ünnepi rendezvényeken, és 18 év után bukkant fel újra egy különleges hal a Balatonban. Jó reggelt kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A szegedi óvodai és iskolai étkezés-rendelési felületen számos fejlesztést hajtottak végre, hogy elérhető legyen a szabad szedéses étkezés a rendeléskor. Szeptember 1-től 5 intézményben lesz elérhető az újfajta menü. Tóth András a Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálatának igazgatója hozzátette, az új rendszer nem csak a kidobott étel mennyiségét csökkent, de sokkal egészségesebb is lesz, mint eddig.
7: Ugye, ahol nem kerül bevezetésre általános iskoláknál a szabadszedés, ott bevezetésre került az AB menü. Lehetőség van továbbá laktóóvó vegetáriánus étkezés igénybevételére, illetve sertéshúsmentes étkezésre is, óvodai, általános iskolai és középiskolában is, illetve a kollégisták számára is.
6: Az IH rendezvényközpontban már be lehet váltani a színbérleteket. Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a fesztivál főszervezője elmondta, keddig az IH ablakaiba várják a fesztiválozókat. Minden nap este 8-ig lehet felvenni a bérleteket, napi jegyeket, és itt kapjuk meg a VIP nyakba valókat is. A mentők 200-nál több esetben segítettek Budapesten az ünnepi rendezvényeken. Ezek közül 67 beteget kellett kórházba vinni. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-ai tömegrendezvények egészségügyi biztosítását, és a mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a dunapesti és budai oldalának összesen 56 pontjára települtek. És 18 év után bukkant fel újra egy különleges hal a Balatonban. Július 1-én a Fonyódi múlónál pergetés során néhány süllőt követően egy zömökebb példány is előkerült. A süllő és a kősüllő mesterséges hibridje akvakultúrás körülmények között már 2003 óta ismert, de egy nagyon ritka hibrid halról van szó. Ma kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 2026. augusztus 23-án már indul is a Café 88 hétvége izgalmas témákkal és a One Republic dalával. Itt a Rescue Me, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba.
3: Szeged, kedvenc zenéi!
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
3: Az életünk része.
8: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: A Swedish House Mafia és a Wait So Long, ez pedig a Rádió 88 a hosszú hétvégében sok magyar dallal, ilyenekre is lehet számítani, na meg sok érdekes témával a Café 88 hétvégébe, szerintem vessük is bele magunkat. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben országosan több mint 6000 ügyet zártak le, 6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Csongrád-Csanád vármegyében is működik békéltető testület, amelyhez a fogyasztók és idén már a végső felhasználóként eljáró mikro, kis és középvállalkozások is fordulhatnak vitás ügyeikkel. Horváth Péter Károly elnök elmondta, hogy az esetek többsége egyességgel zárul. Az elnök úrral Fáy Bernadett beszélgetett.
1: Hogyan alakult a Csongrád-Csanád vármegyei békéltető testülethez érkező ügyek száma 2026 első felében az előző év azonos időszakához képest?
2: Azt tudom mondani, hogy a békéltető testületi ügyek száma az első fél évben jelentősen növekedett a tavalyi évhez képest. Sokkal több fogyasztói panaszt kezelünk, ennek több oka lehet. Én azt gondolom, hogy elsősorban a legfőbb oka az, hogy a fogyasztók most már sokkal tudatosabbak, ismerik ezt az alternatív vitarendezési fórumot, ami egyébként ingyenes és gyors. Másrésztről sokkal könnyebb nekik elektronikus formátumban elküldeni a panaszukat, nem kell levélírás, nem kell személyes jelenlét, úgyhogy én ennek tudom be, hogy az ügyek száma jelentősen növekedett. Ez megközelítőleg olyan 10-15%-os növekedés.
1: Milyen fogyasztói panaszok fordulnak elő leggyakrabban Szegeden?
2: Alapvetően ugyanazok a tendenciák, amit talán kiemelnék, az a webshopos rendelésekkel kapcsolatos ügyek száma. Ezekkel kapcsolatosan elég sok fogyasztó jogvitánk van, nem érkezett meg az áru, nem az érkezett meg, hibás volt a teljesítés, de nem küldték vissza az árut, vagy a vételárat nem küldték vissza, pedig jogszerűen elállt. Ezekben az ügyekben viszonylag nagy ügyszámban egyességgel vagy az ügyrendezésével sikerül befejeznünk a fogyasztói jogvitát. De ezen kívül szolgáltatásokkal kapcsolatosan is felmerülnek panaszok. Itt általában a parkolás, az áramszolgáltatás vagy a telefonszolgáltatás az, amivel kapcsolatosan sok panasz érkezik.
1: Melyek azok a tipikus fogyasztói jogviták, amelyekben a legnehezebb megegyezést elérni a fogyasztó és a vállalkozás között?
2: Hú, ilyen típust nem is tudnék mondani. Ami inkább érdekesebb, hogy mennyire felfokozott idegállapotban vannak a felek, mert hogyha mind a kettő úgy jön oda, hogy az eljárás során, a meghallgatás során veszekednek, egymáshoz olyan nyilatkozatokat tesznek, ami ugye dehonestáló, akkor nehéz lesz egyességet létrehozni. Viszont ha a vállalkozónak jó a megközelítése, vagy ott a meghallgatáson érti meg, hogy mi is pontosan a panasza a fogyasztónak, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy közös nevezőre tudunk jutni.
1: Mit tanácsol a szegedi fogyasztóknak, mire figyeljenek vásárláskor vagy szolgáltatás igénybevételekor?
2: Hát talán a legfontosabb az, hogy mindig legyen számla a kezükben, mert azért az is elő szokott fordulni, hogy nem tudják számlával vagy bizonylattal igazolni, hogy megvették a terméket, és ha ez nincs, akkor egész egyszerűen nagyon nehéz eljárnunk, hiszen nem tudjuk alátámasztani azt, hogy valóban jogviszony jött létre a felek között. Persze itt lehet más levelezésükből erre következtetni, de ez egy elég fontos bizonylat. Illetőleg hát amit mindig megkövetelünk, és anélkül nem is tudunk elindulni, az, hogy az első lépés mindig az, hogy a vállalkozásra próbáljon meg dőlőre jutni, írásban tegye meg a panaszát, és ezt tudja igazolni, hogy ezt megtette, mert enélkül az eljárás nem indítható el.
1: Milyen hibákat követnek el leggyakrabban a fogyasztók?
2: Én szerintem ők nem hibáznak, megveszik a terméket, és ha hibás, akkor ezt jelzik a vállalkozók felé. Nyilván, hogyha mondjuk használt terméket veszünk, ez inkább a gépkocsikra jellemző. Használt gépkocsik, mondjuk autókereskedésből való vásárlás esetén, ott azért erőteljesen ajánljuk azt, hogy az autó a megvásárlás előtt kerüljön bevizsgálásra előzetesen, annak érdekében, hogy később ne kelljen hozzánk fordulni.
1: Idén már a mikro, kis és középvállalkozások is fordulhatnak békéltető testülethez fogyasztói minőségben. Érkezett-e már ilyen ügy a vármegyében?
2: Igen, érkezett. Már január 1-e előtt is érkeztek, csak azokat el kellett utasítanunk. Most már el tudunk járni ezekben az ügyekben, de az nagyon fontos, hogy viszonylag fontos szűkítés is történt, hiszen az túl sok ügy lenne a mi számunkra is, hogy minden ügyben eljárjunk. A KKV-k akkor fordulhatnak békéltető testülethez, hogyha terméket vásároltak, vagy közszolgáltatást vettek igénybe. Ha szolgáltatást vesznek igénybe, ami kicsit bonyolultabb jogi eljárás, akkor azt mi még most nem tárgyaljuk, most megnézzük, hogy mik a tapasztalatok. Viszonylag pozitív eddig a mérlegünk. Azok a KKV-s panaszok, amik hozzánk kerültek, azoknak én azt mondanám, hogy 50-60% az egyességgel zárult, ami egészen jó arány.
0: Hát ez a helyzet a Békéltető Testület házatáján a megyében. A 88-ban pedig fölmerült egy kérdés is, akár a közösségi oldalunkon is. Állítólag idén ugye kevesebb a szúnyog, neked mi a tapasztalatod? Egyébként én úgy érzem, hogy tényleg kevesebb a szúnyog, aztán ha elkiabáltam, akkor fogd rám nyugodtan. Hát mondjuk nyilván amennyi csapadék volt, ezen talán nincs is mit csodálkozni, de jöhetnek a válaszok akár a közösségi oldalunkon, akár a 0630 299 88 88-ra.

0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Café 88 hétvége szól, ahol több témával is készültünk. A tegnapi magazinműsorunkban a Szegedi Biológiai Kutatóközpont egyik kutatását már megismerhetted, amely a mesterséges intelligencia segítségét is felhasználja a sejtszintű feltérképezésben. A kutatók szerint viszont további lehetőségek is vannak az AI tudományos felhasználásában. Míg Ede tudományos munkatárs elmondta, hogy a fő céljuk egy olyan modell kifejlesztése, ami akár egy mikroszkópos kép alapján meg tudja mondani, hogyan viselkedik egy tumorsejt. Míg Edével Kovács Bence beszélgetett.
1: Egy korábbi beszélgetésünkben arról volt szó, hogy a jelenlegi kutatásukban a mesterséges intelligencia segítségével akár sejtszinten is tudják vizsgálni a daganatokat. Ennek apropóján folytatjuk most a beszélgetést magáról a rákkutatásról.
2: Az SBK-ban egyedül az önök kutatócsoportja foglalkozik a ráknak a kutatásával?
3: Nem, az SBK-ban számos más kutatócsoport is dolgozik a ráknak a vizsgálatával, de ilyen szintű molekuláris és ami így feltérképezi a tumort. Ebből a szempontból mi egyedülállóak vagyunk, de más az SBK-ban lévő csoportokkal is együttműködünk azért, hogy minél jobban meg tudjuk vizsgálni ezeket a kérdéseket.
1: Továbbra is elég nagy rejtély a rák, mint betegség. A tudomány szempontjából mik azok a vakfoltok jelenleg a rák kutatásában, amikre még mindig nem sikerült választ találni?
3: A rák az azért annyira nehéz, hogy megoldjuk, mivel sajnos minden emberben, illetve minden ráktípus különböző, és azért nagyon fontos, hogy személyre szabottan mindenkinél megvizsgáljuk, mivel így személyre szabottan tudjuk targetálni, vagy megfogni azt a részét a ráknak, ami aztán a későbbi terápiának az alapja lehet. Tehát igazából ezért olyan nehéz gyógyítani a rákot, mert még nem hozták létre azokat a módszereket, amik nagy részleteiben tudnák vizsgálni a tumort. Mi erre próbálunk erőfeszítést tenni, és azt próbáljuk elérni, hogy a kutatásaink aztán a klinikumba kerüljenek, és aztán az orvosok felhasználják az eredményeinket későbbiekben akár egy személyre szabott döntési mechanizmusban.
1: Milyen lehetőségeket lát még az AI-ban a tudomány, hogyha itt konkrétan a rákutatásra gondolunk, hol lehetne ezt még jobban kihasználni itt a kép elemzésen kívül?
3: Hát mi egyébként azzal is próbálkozunk, hogy azok a molekuláris eredmények, amik az egyedi sejtek megvizsgálásával létrejönnek, azokat megpróbáljuk ezeket az eredményeket az AI által visszavetíteni a mikroszkópos képekre. Tehát a végső célunk egyébként az lenne, hogy kifejlesztünk egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszer, amely aztán csak a mikroszkópos képből is meg tudja határozni azt, molekuláris elemzés nélkül, hogy az adott tumor az hogy viselkedik, milyen agresszivitású, illetve mely részei képezhetnek például ártéteket. Tehát ez már egy következő lépcsőfok lenne, hogy egy olyan nagy modellt készítsünk, ami pusztán a mikroszkópos képről is tud ilyen jellegű információkat adni, úgyhogy én azt gondolom, hogy még nagy potenciál, nagy fejlődés van benne.
0: A Café 88 hétvégében pedig több izgalmas témára is lehet számítani, én pedig számítok akár a születésnapi köszöntő üzenetekre egészen 9 óráig, és ne feledd, a vasárnapban a házassági évfordulós játék köszöntése is jöhetnek, mind a két esetben a Bányai Cukrászda nyereménye landol majd valakinél vagy valakiknél, a köszöntő üzenetek pedig a 0630 299 88 88-ra jöhetnek, Shakira pedig már itt a foci VB dalával, szól a Die Die.

0: Jó reggelt kívánok, és köszi, hogy együtt rádiózunk. A Café 88 hétvége szól, ahol több érdekes témával is készültünk. Például azzal, hogy tanszereket gyűjt a Szegedi Fatima Ház Alapítvány. Az iskola kezdési költségek nagyon magasak, főleg egy első osztályosnál. A mély szegénységben élő vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok pedig ezt nem tudják maguknak megengedni. Kis Erzsébet elnök elmondta, hogy elsősorban olyan tanszereket várnak, amiket nehezebb megvásárolni, de használt táskáknak, tolltartóknak és vonalzóknak is örülnek, úgyhogy ha tudunk érdemes segíteni, Kis Erzsébettel Fáy Bernadett beszélgetett.
1: Miért indította el idén a Fatima Ház Alapítvány a tanszergyűjtést, és mekkora igény mutatkozik rá?
2: Évek óta gyűjtünk tanszereket, ezzel segítjük a rászoruló családokat, a gyerekeket, hogy könnyebb legyen az iskola kezdés, mert hogy igen, nagyon magasak az iskola kezdési költségek, főleg egy első osztályosnál, ahol mindent be kell szerezni. Nem kell ahhoz nagy minőségű dolgokat venni, hogy elérje a 100 000 forintot egy gyereknek a beiskolázása, és ezek a családok ezek nem nagyon tudják megengedni azt, hogy ilyen költségekbe verjék magukat, és akkor a gyerek lesz a hibás, mert hogy egész tanév során azzal fog küzdeni, hogy nincs ezed, nincs azod, nincs amazod, és ugye pont a gyerek, aki nem tehet róla, ő fogja megsínlelni azt, hogy a szülei nem tudják megvásárolni, és hát évek óta gyűjtünk tanszereket és osztunk. Igen, az idén most egy nagyobb segítséget kapnak a családok beiskolázási támogatásra, viszont nem mindenki. Ugye ennek is megvannak a kritériumai, hogy kik kaphatják meg, és sajnos azok a családok, akiket mi támogatunk, nagy része kiesik ebből a támogatási körből. Ezért indítottuk ezt a gyűjtést.
1: Milyen tanszerekre van most a legnagyobb szükség? Van olyan, amiből különösen nagy hiány van?
2: Elsősorban olyan tanszereket gyűjtünk, amiket nehezebb megvásárolni, amiket így nem annyira tudnak megvenni, ilyenek a színeszerúza, a filctól, a tempera, a gombfesték, a tolltartó, a táska, a ragasztó, a zolló, amik itt kellenek, ilyen füzettartó tasakok, mappák, hogy ne gyűrődjenek a füzeteik, mert ugye a mai táskák azok már olyanok, hogy kell bele még egy mappa is, amiben nem gyűrődik a füzet, mert a puha táskákban azért eléggé szamárfüles lesz. Tehát, hogy vonalzó, fögmérő, ilyeneket szeretnénk gyűjteni, és hát igen, egy kicsit későn kaptam észbe, a sok tábor miatt, mert program miatt nem volt időm arra, hogy közzé tegyem a hirdetést, most már szorít a cipő, mindjárt kezdődik az iskola, és hát még nem nagyon van, amit kiadjunk, kiosszunk a gyerekeknek.
1: Hogyan tudnak bekapcsolódni a szegediek a gyűjtésbe, hol és meddig várják az adományokat?
2: Hát gyakorlatilag szeptember első hétvégéig várjuk, mert ugye még akkor a tanárok is mondják, hogy ez kell, meg azt kell, meg addig még lehet pótolni a dolgokat, és a Napsugaras Alkotóházba várjuk a támogatásokat, Szeged Csaba utca 34-be, illetve hogyha valakinek nincs ideje vásárolni, vagy nincs otthon, akkor szívesen fogadjuk a bankszámlánkra is, és akkor írják oda közleménybe, hogy beiskolázási támogatás, vagy iskolakezdés, vagy valami iskola legyen benne, hogy tudjuk, hogy ez erre a célra érkezett.
1: Mennyibe kerülhet ma egy gyermek iskolakezdése egy átlagos családnak, és mennyivel nehezebb ez a mély szegénységben élő családoknak?
2: Ahol már alapdolgok megvannak, csak cserélni kell, pótolni, mert nőtt a gyerek. Hát én úgy számoltam, hogy ilyen 40-50 000 forint körül megállhat a dolog, hogyha nem minden újat kell venni. Viszont a mi családjainknál a mély szegénységbe élő, vagy elég, hogyha fogyatékossággal élő egy gyerek, és már akkor a költségek vannak, hogy nem tudják a szülők az iskola kezdést is úgy finanszírozni, ők nem fogják ezeket tudni rákölteni. Amikor az egyik szülőnek 160, a másiknak 200 a havi jövedelme, akkor nem fog tudni három gyerekre gyerekenként 50-60 000 forintot, vagy akár 40-et is, 30-at is rákölteni, mert hiszen élni is kell, meg befizetni a befizetni valókat, de egyszerűen nem veszik meg, és ezért a gyerekek sínlik meg, mert ők kapják folyamatosan, hogy nincs tolltartód, nincs tollad, nincs hegyes szeluzád, nincs hegyeződ, nincs füzeted, nem jó a füzeted, másik füzet kellene, miért nem hozol másikat? Tehát, hogy a gyerekek védelmébe tesszük, amit teszünk. Mert nagyon nehéz úgy iskolába menni, hogy minden nap letolást kap azért, mert nincsen neki valamije, ő még csak tenni se tehet.
0: Ha tudsz, akár segíthetsz is a Fatima Ház Alapítvány gyűjtésébe. Azt gondolom, ez mindenképpen egy jó dolog és hasznos cselekedet. Mi pedig mindjárt Kiskundorozsmára látogatunk el a Café 88 hétvége folytatásában. Tényleg pillanatok múlva.
3: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
4: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
3: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
4: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 8888-ra.
3: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
4: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
3: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
4: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
3: Szingli!
4: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk. Tartja a mondás. A Bor és Kultúra borszaküzletben válogatott borok, helyben fogyasztható tételek, rendszeres kóstolók és boros programok várják a borkedvelőket. Bor és Kultúra. Szeged, Gutenberg utca 10.
3: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
4: Bőrönd, naptej, napszemüveg
3: és a Rádió 88. Tösd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
4: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: Magának lenni olyan különleges élmény, mint amikor egy örök ékszert viselsz magadon. Idén a csapat a Stacked karkötőit és bokaláncait választotta, mivel nem csak elegáns, mégis hétköznapi ékszerek, hanem víz és kopás állók is. Így tökéletes társas strandokon.
1: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élmény.

0: is. Ebből Klinika. Szeged, Jósika utca 4.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
2: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
3: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel
4: a Szegedi Domtér téged is vár.
3: Jelentkezés www.gfe.hu.
0: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plus Marketet is. Plus Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plus Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon, még közelebb. Ez reklám volt.

0: Börtű és a Keep Your Head Up a 88-ban, a Café 88 hétvégében pedig. Akár van egy kérdés is, szúnyogok kapcsán, idén állítólag kevesebb a szúnyog, a tapasztalataidra vagyunk kíváncsiak. SMS-ben a 0632998888-ra is jöhetnek üzenetek, vagy akár a Rádió 88 Facebook oldalán. Kiskondorozsmai lakosok ötletét valósította meg az önkormányzat, napelemes közvilágítás készült ugyanis a Körte utcában, emellett az Öreghegyen 7 villanyoszlopon építettek ki hasonló eljárással közvilágítást, és a tervek szerint a Siksósi buszfordulóhoz is kerülnek majd napelemek. Napközben föltöltődnek ezek az elemek, sötétedéskor pedig automatikusan bekapcsol a világítás, így a jövőben ezzel a rendszerrel egyszerűen és környezetszennyezés nélkül lehet orvosolni a közvilágítás problémáit. Rúzsa Roland önkormányzati képviselő szerint a napelemes rendszer egy gyors, költséghatékony és környezetbarát megoldás. A képviselővel Bisztricki Sára beszélgetett.
1: Napelemes közvilágítás készült Kiskundorozsmán. Hol van ez pontosan, és miért volt szükség erre a fejlesztésre?
2: Két helyen kezdtünk el jelenleg kiépíteni napelemes közvilágítást. Az első a Körte utcában telepített napelemes közvilágítás, gyakorlatilag egy gyors és költséghatékony megoldás, egy olyan helyen, ahol jelenleg nincsen kiépített hálózatos közvilágítás. Ennek a célja nem volt más, mint az, hogy biztonságosabbá tudjuk tenni ott a közlekedést. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban, ezért úgy döntöttünk, hogy ugyanilyen megoldással Öreghegyen is kiváltjuk a közvilágítás hiányának a problémáját. Nyilván fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egyenértékű egy hagyományos közvilágítás kiépítésével, de én úgy gondolom, hogy maximálisan tudja pótolni azt. A jövőt illetően továbbra is nagyon fontos feladatomnak tartom egyébként ezzel kapcsolatban elmondani azt, hogy a külterületi városrészekben élők is biztonságosabb és élhetőbb környezetbe tudjanak majd élni.
1: Hogyan kell ezt akkor elképzelni, hogyan működnek ezek a napelemek, mikor világítanak?
2: Gyakorlatilag ugyanúgy kell elképzelni, mint egy rendes napelemes rendszert. Napközben töltődnek, éjszaka pedig, amikor elkezd sötétedni, akkor automatikusan bekapcsolnak. Semmi bonyolult logika nincs a működésükben. Egyelőre ez abszolút pozitív hatást váltott ki az ott élők részéről. Én úgy gondolom, hogy ez egy iránymutató dolog is lehet. Szerintem, ahol van problémánk a közvilágítással, ott ilyen eljárással, illetve ilyen technikai feltételekkel tudni fogjuk majd pótolni.
1: Mennyi időt és anyagi forrást vesznek igénybe ezek a korszerűsítések?
2: A Körte utca végén gyakorlatilag ez a kérés már 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg részemre, az ott élők részéről. A kiskertekben ugyebár egyre többen élnek, és rengetegen a tömegközlekedést választják a munkába járás céljából. Nyilván a hajnali órákban, illetve a késő esti órákban senkinek nem komfortos az, hogy a sötétben járjanak, keljenek. Ezért fordultak hozzám a lakosok, hogyha rendes közvilágítás kiépítésére egyelőre csak korlátozott van lehetőség, akkor találjunk közösen valami megoldást, és akkor a lakosok részéről fogalmazódott meg az a gondolat, hogy több helyen láttak ilyen napelemes közvilágítást, illetve napelemes lámpákkal kiváltott közvilágítást. Akkor fordultam a városvezetés felé, hogy amennyiben ők partnerek ebben a fejlesztési kérdésben, akkor tegyünk egy-egy lépést előre az ügy érdekében, mert ez mindenféleképpen úgy gondolom, hogy hasznos lehet mindnyájunk számára.
1: Akkor a Körte utcai az első ilyen rendszer gyakorlatilag?
2: Igen, a Körte utcai az első. Most folytattuk Öreghegyen. Öreghegyen 7 villanyoszlopon építettük ki hasonló eljárással a közvilágítást, de itt még nincsen vége, hiszen további kérés volt a szülők részéről, hogy a Siksósi buszfordulónál lévő játszótéren is hasonlóan tudjunk képíteni egy megvilágítást a játszótér fele. Ez azért fontos, mert sok szülő, sok gyermek még sötétedés után is kimaradna játszani, viszont nyilván, ha nem látnak semmit, az nem komfortos számukra. Ez ügyben is folytattam nagyon konstruktív és előremutató megbeszéléseket a várossal. Örömmel tudok róla beszámolni, hogy nem csak az ott élők kérései találnak meghallgatásra, hanem gyakorlatilag az én általam felvázolt tervek is, a város pedig mindenben együttműködő velem.
1: Mennyire illeszkedik ez alapvetően a környezettudatosabb városgondozásba? Ez tekinthető a hosszú távú célnak?
2: Mindenféleképpen, ahogy említettem az interjú elején is, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon irányváltó és előremutató dolog. Azért azt tudjuk, hogy a költségek az áramot illetően egyre magasabbak. Nem hiába a háztartásokban is sokan kiváltják az áramszolgáltatást napelemes megoldással. Én úgy gondolom, hogy város szerte a jövőben ez abszolút egy jó megoldás lehet. Én nagyon örülök annak, hogy mi úttörőként kezdtük el ezt a megoldást alkalmazni, és én biztos vagyok benne, hogy ezt még folytatni fogjuk.
0: A Café 88 hétvégében pedig készülünk még újabb témákkal nyomban, na de hát a magyar dalok hosszú hétvégéjén magyar dalokra is lehet számítani. Rácz Gergő és Orsovai Reni közöse szól most épp, jön a mér.

0: Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Café 88 hétvége, ahol a következő 60 perces etapban is készülünk természetesen több témával. Például az asszály miatt kevesebb csípős szúnyog jelent meg, mint korábban. Ez a tapasztalat, a tiedre is kíváncsiak vagyunk, jöhetnek a válaszok közösségi oldalunkon, vagy SMS-ben. Tényleg ezzel kapcsolatos a kérdés, hogy te mit tapasztalsz ezen a téren. Egyre nehezebb felfedezni az éjjár tartalmakat, de még mindig vannak árulkodó jelek, ezeket is végigvesszük, illetve a közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. Ennek részletei is jönnek, valamint a fákról és közösségi terekről kérdezi az önkormányzat a szegedieket. Ez a téma is a következő 60 perces etapban érkezik, na meg persze dalokra is lehet számítani, például Ray-re. Ez lesz a Where is my husband pillanatok múlva tényleg teljes hosszában.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Egyre több fogyasztó fordul a Vármegyei Békéltető Testülethez. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, és fegyveres rablók vitték el Matisse műveit. Jó reggelt kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben országosan több mint 6000 ügyet zártak le, 6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Csongrád-Csanád vármegyében is működik békéltető testület, amelyhez a fogyasztók és idén már a végső felhasználóként eljáró mikro-, kis- és középvállalkozások is fordulhatnak vitás ügyeikkel. Horváth Péter Károly elnök elmondta, hogy az esetek többsége egyességgel zárul.
4: Nálunk igyekeznek az eljáró tagok olyan egyességet létrehozni, hogy mindkét fél számára elfogadható legyen. Ez nálunk ilyen 35-40-45% szokott lenni az esetek számához viszonyítva, ami én azt gondolom, hogy egy elég jó arány.
3: Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden augusztus 25-től. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot augusztus 24-én fizeti ki az iskolakezdési támogatás 50 000 forintjával együtt. A második 50 000 forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 000 gyermek számíthat a juttatásra. És fegyveres rablók vitték el Matisse műveit. A híres Jazz című művészeti albumból származó, több mint 190 000 dollárra becsült alkotásokat már visszaszolgáltatták a São Paulo-i könyvtárnak, ám a rablás során eltűnt 5 művet továbbra is keresik a hatóságok. A gyanú szerint azokat az illegális műkincspiacon keresztül már értékesíthették. Ma kezdetben több felhő lehet az égen, de délután a napsütési lesz a főszerep. A szél mérsékelt marad, esőre továbbra sem számíthatunk. Napközben 30 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már folytatódik is a Café 88 hétvége újabb izgalmas témákkal. Itt a vasárnap reggelben, na meg Ray Danával, Where is my husband szól. Én Szeri Csaba vagyok.
2: Szeged, kedvenc zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
2: Az életünk része.

0: Sean Paul és a She Doesn't Mind a Rádió 88-ban. Van egy kérdésünk is, állítólag idén kevesebb a szúnyog, kíváncsiak vagyunk arra, hogy te mit tapasztalsz. Akár a Rádió 88 közösségi oldalán is hozzászólhatsz ehhez a témához, vagy SMS-ben a 0632998888-on keresztül. És ha már az SMS elérhetőségünk, ide tudod, 9 óráig jöhetnek a születésnapi köszöntő üzenetek, és a házassági évfordulós játék köszöntő üzenetei is. A Bányai Cukrászda jóvoltából mind a két játékban lesz nyereményünk. Na de szúnyogok. Az aszályos időjárás miatt tényleg úgy tűnik, hogy kevesebb csípő szúnyog jelent meg Csongrád-Csanád vármegyében is, mint a korábbi években. Ettől függetlenül idén is szükség volt rendszeres központi szúnyoggyérítésre, amit a katasztrófa védelem heti ütemterv alapján végzett el országszerte. Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője azt is elmondta, mit tehetünk otthon azért, hogy a szúnyogok elszaporodását megakadályozzuk. Dóka Imrével Kovács Bence beszélgetett.
1: Most már közelítünk így a nyár végéhez. Hogy alakult eddig a szúnyog szezon itt Csongrád-Csanád vármegyében az előző évekhez képest?
2: Hát az országos átlagot tudom elmondani, amely igaz egyébként mind Csongrád-Csanád vármegyére, mind Szeged térségére, hiszen az ország nagy részén is továbbra is aszályos időjárás határozta meg ugye a csípőszúnyogok megjelenését, és itt elsősorban azokon a területeken kezdődött már meg tavasszal a lárvák elleni védekezés, ahol azért a folyók vagy tavak ártereiben még volt megfelelő vízmennyiség. Ugye itt azt is tudni kell, hogy hétről hétre monitorozzák a szakemberek azokat a területeket, ahol előfordulnak ilyenfajta lárvaképződések, vagy akár lakott területen a csípőszúnyogok megjelenése, és ennek alapján ugye heti ütemtervet állítjuk össze, és a heti ütemtervet pedig mindig közzétesszük a katasztrófa védelem honlapján. Hogyha azt nézzük, hogy ugye az időjárás mind a lárvák fejlődésére, mind a csípőszúnyogok megjelenésére kihatással van, illetve befolyással van, akkor azt el lehet mondani, ugye, hogy itt az elmúlt nyári hőség, kánikula idején kevesebb ilyen csípőszúnyog jelent meg. Ez nem azt jelenti, hogy a katasztrófa védelem által koordinált központi szúnyogértés minden területre kiterjed. Mi azokban az esetekben koordináljuk azokat a beavatkozásokat, ahol legnagyobb a szúnyogártalom, emellett pedig természetesen, ahogy az elmúlt években az önkormányzatok is kiegészítő gyérítést végezhetnek.
1: Várhatóan meddig maradnak velünk a szúnyogok ebben a szezonban?
2: Maga a szúnyogok jelenléte azért augusztus végéig, szeptember elejéig megfigyelhető, nyilván ez időjárás függvénye.
1: Most augusztus közepén mit tehetünk, hogy minél kevesebb szúnyog legyen a környezetünkben?
2: Az elmúlt napokban több helyen voltak kisebb esőzések, mindenképpen fontos az, hogy a lakosság is nagyon sokat tehet ennek érdekében, hogy kevesebb legyen a csípőszúnyog így a nyár vége fele is, hiszen azokat a pangóvizeket érdemes megszüntetni a ház körül, amely akár egy nagyobb felhőszakadás, záporzivatar után megáll olyan edényekbe, amire nincs szükség. Ha pedig valaki az esővizet gyűjti, akkor ezeket az esővízgyűjtő tartályokat érdemes lefedni, vagy egy hálóval, vagy egy fedővel.
1: Melyik egyébként az az időszak az évben, amikor akár mi otthon is a legtöbbet tehetünk a szúnyogok rajzása ellen?
2: Ugye ez attól függ, hogy az időjárás hogyan alakul. Nyilván egy gyakrabban csapadékkal tarkított nyári időszakban egyre gyakrabban tudnak kifejlődni, illetve jelennek meg maguk már a csípőszúnyogok. Nagyon fontos az, hogy az esővíz, illetve a pangóvizek megszüntetése mellett a növényzet gondozására is nagyobb hangsúlyt kell ezekben az időszakokban fordítani, hiszen akár a kifejlett szúnyog búvóhelyül szolgálhatnak a sűrűbb lombbal takart növényzetek, vagy akár a hosszabb, magasabb, megjelenő, gondozatlan fű is hozzájárulhat. Emellett pedig évek óta ugye a központi szúnyoggyérítéssel, az önkormányzatokkal együttműködve hangoljuk össze azokat a beavatkozásokat, amely a lakosság védelmére irányul. Éppen ezért nem egy olyan önkormányzat is volt, aki akár egy kerti tavakkal rendelkező családoknak, vagy nagyobb esővízgyűjtő tartályra rendelkező családoknak akár ilyen szúnyogírtó, lárvaírtó táblatákat is hoz. Tehát ezeken a helyeken, ahol víz van, vagy a víz közelsége megvan, hogy nyilván nagyobb hangsúlyt kell fektetni nem csak a lakosságnak, hanem nyilván a védekezésben résztvevőknek, így ha akkor az ártalom, akkor ugye nálunk a szakemberek jelzik azt, hogy hol kell a következő héten beavatkozni, vagy pedig maga az önkormányzat is, hogy a kiegészítő gyérítést ehhez igazítja.
0: Szúnyogfronton tehát ez a helyzet, és hogy milyen válaszok jöttek, annak is természetesen a végére járunk majd itt a Café 88 hétvégében, ahol mindjárt az AI tartalmak kapják a főszerepet, előtte viszont érkezik egy magyar dal a magyar dalok hosszú hétvégéjén, itt a Carson Kóma és az Én még sohasem.
3: Értettem.

0: Ez volt a Fetenc Moldala, a Turnaround a Rádió 88-ban, a Café 88 hétvégében pedig egészen 9 óráig várom a születésnapi köszöntő üzeneteket, és ma jöhetnek ugye a házassági évfordulós játékra is a jelentkezések, a köszöntések. 9 óra után sorsolunk majd mindkét játékban a Bányai Cukrászda nyereményét. Várom az üzeneteket, és a tegnapi műsorunkban hallhattál már a mesterséges intelligencia Európai Uniós szabályairól, hiszen az ezzel készült tartalmakat egyre nehezebb felfedezni. Ugyanakkor még mindig vannak árulkodó jelek, amiket szövegekben, képekben, de még akár daloknál is ki lehet szúrni. Brilman Zsolt szegedi AI kutató elmondta, hogy a mesterséges intelligencia akár a segítségünkre is lehet, ha meg akarunk bizonyosodni egy cikk vagy hír hitelességéről. Brilman Zsoltot Kovács Bence kérdezte.
1: Egy korábbi műsorunkban már kitértünk az AI Act-nek, vagyis az Európai Unió mesterséges intelligenciával kapcsolatos jogszabályának a szigorítására. Ennek apropóján beszélgetünk most az AI-ról és annak felhasználásáról is.
2: Nagyon sokan használnak AI alapú képalkotó szoftvereket. Ezeknek a használatát hogyan befolyásolja ez az AI Act?
3: Az AI Act alapján, hogyha valamilyen módon valakire hasonlít az kép, tehát XY Hollywoodi sztárra akarom rárakni a pólómat, vagy XY híres ember szeretném, hogy reklámozza a termékemet, ezek automatikusan most már tiltottnak minősülnek. A másik egyéb AI képekre viszont saját felületeken, tehát hogyha például valaki egy magazint csinál, és a magazinban egy adott modellt például végig ugyanabba öltözhet, és az a modell az virtuális. Etikailag azért most már érdemes ott érni, hogy AI kép, de jelen pillanatban az AI-ekt alapján mi a saját felületünkön, saját magazinunkban, hogyha nem hírszolgáltatás, hanem termékszolgáltatás, akkor elvében nem kötelező megjelölni.
2: Egyre nehezebb felismerni az AI tartalmakat. Vannak-e jelen pillanatban olyan árulkodó jelek, amikből még egyértelműen kiszúrhatjuk?
3: Hát a képeknél általában kromatikus zajt szokták mondani, például a szélek felé elmosódik a kép, ezt egyébként lehet egy árulkodójá. Ilyen érdemes általában megnézni a metafájlokat az adott kép mögött vagy tartalom mögött, ugye a metafáj tartalmaz-e bármilyen vízjelet. Ugye a Shunónál is van, ugye a metafájl is van, ott vannak egyébként úgynevezett ilyen tömörítési algoritmusok, van token mérés is, tehát a zenékre is működhet. A szövegeknél nagyon sokszor észrevető, de egyébként azt már kezdi azért az AI-t kijavítani, meg ugye ha az AI-nak olyan utasítást adunk, akkor ezt nem is fogja így megújni, de például híres volt például a ChatGPT arról, hogy megszállottan ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú kötőjelekkel pakoltat el a szövegeket, vagy ugye a magyar helyesírás az hadilában áll a legtöbb. Persze ezen is lehet javítani, tehát én most az alapverziókat mondom. Nagyon szeret például de szóval kezdeni mondatot, meg időnként magyar tanul fogalmaz, rosszul súlypontoz és rosszul központoz. Tehát és néha csak ilyen felesleges töltelék szavakkal tölti tele. De ehhez szem kell, de szerintem ezt előbb-utóbb mindenkinek meg lesz rá a szeme. Persze az már megint más, hogy addigra már megint fejlődni fog a mesterséges intelligencia.
2: Hogyan tudunk akár felhasználóként fact-checkelni, vagyis hogyha például egy cikket olvasunk, hogyan tudunk arról megbizonyosodni, hogy ez az AI segítségével írt tartalom, ez hiteles-e?
3: A hitelességre egyébként pont nagyon jó, hogy arra nagyon jó a mesterséges intelligencia, hogy például én úgy gondolom, hogy egy cikk számomra nem biztos, hogy valós információt hordoz, vagy élek a gyanú perre, hogy valami nem stimmel benne, akkor minden mesterséges intelligenciában van egy úgynevezett kutatás menüpont. A Gemini-be például érdemes bemásolni a cikket, és megkérni rá, hogy erre folytasson egy kutatást, hiszen akkor a Google összes belső találati rendszerében végfutatja az adott hírt, és megadja arra, hogy ez mennyire releváns. Tehát az AI-t használhatjuk hír ellenőrzésre is.
2: A jogalkotás mennyire napra kész az AI-jal szemben?
3: Up-to-date próbál lenni, csak igazából olyan hihetetlen fejlődés van a mesterséges intelligencia területén, ugye jogalkotók csak jelenleg kullognak mögötte. Ugye elég csak abba belegondolni, hogy 2022 novemberében indult el a ChatGPT 3.5, tehát ez még azért nem egy borzasztó távolság, és hogy onnan hová ideig eljutottunk. Tehát ugye az első szöveggen most már képet, zenét, filmet, ugye erre vonatkozóan például most jött ki a legújabb kínai motor, ugye ami a TikTokhoz tartozó Seedance, ugye ő már komplett olyan filmeket fog tudni csinálni, amelyek akár megfelelnek a hollywoodi minőségnek is, megtudtak már egyébként a YouTube-on meg lehet nézni, Seedance 2.5, már megjelent bizonyos platformokon, de és ez még csak a kezdet. És ugye ami a nagyon fontos, hogy fogják tudni beépíteni az emberek. Például a mai fiatalok már teljesen tökéletesen ki tudják szűrni az AI tartalmakat. Az idősebb korosztály, ahogy haladunk a korfa felé, haladunk az idősebbek felé, annál kevésbé képesek egyébként megállapítani, hogy egy AI tartalom. És ez gond lesz.
0: Brilman Zsoltnak nagyon szépen köszönjük az információkat. Itt a Café 88 hétvégében pedig ismét dalok jönnek, Alok és Eva Max közöse, például a Car Keys. Egészen biztos, hogy nem maradt ki a mai napunkból. Yeah.

0: 20 Celsiusok jelenleg a jellemző, egészen kellemes egyébként, azért azt hiszem, hogy végre eljött az a pillanat is, amikor már nem a forróság miatt fő a fejünk, hát persze azt a más dolgok miatt lehet, hogy igen. Minden esetre kellemes az időjárásunk. A szünnapi játékban pedig a köszöntő üzeneteket még várom. A Bányai cukrászda meglepetése vár ma is valakire a szülinaposok közül, illetve a házassági évfordulós játékra is. 9 óráig lehet jelentkezni. 06 32 99 88 88 az elérhetőségünk. És egy újabb téma. A közétkeztetéssel együtt átalakították az Etelka portált is. A szegedi óvodai és iskolai étkezésrendelési felületen számos fejlesztést hajtottak végre, hogy elérhető legyen a szabadszedéses étkezés a rendeléskor. Szeptember 1-től 5 intézményben lesz elérhető az újfajta menü. Tóth András, a Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálatának igazgatója hozzátette, az új rendszer nem csak a kidobott ételmennyiségét csökkenti, de sokkal egészségesebb is lesz, mint eddig. Tóth Andrást Kovács Bence kérdezte.
1: Új étkezési rendszer jelenik meg itt Szegeden több iskolában is, már szeptembertől néhány intézményben. Az NGS részéről milyen fejlesztéseket igényelt erre az új rendszerre való átállás?
2: Ugye szeptember 1-től 5 intézményben vezetjük be. A Szegedi Arany János Általános Iskolában, a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola, Bálint Sándor Tagiskolájában, a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskolában, a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban és a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Részünkről a kihívást az informatikai rendszernek a teljes átállítása, ugye az Etelka portálon rengeteg változtatást kellett végbevinni, hogy ez a fajta rendelés és szabadszedéshez működni tudjon. Emellett nyilvánvalóan át kellett alakítani az ebédlőket, ugye ezeket a melegen tartó pultokat ki kellett helyezni, és ha minden jól megy, akkor már pedig most egyelőre úgy néz ki, hogy az előkészületekkel jól állunk, a műszaki előkészületekkel a szolgáltatóval együtt, akkor december 1-ére összesen 11 intézményben idén elindul, és utána a rákövetkezendő évben pedig a többi intézményben évbevezetésre kerül.
1: Hogyan változik majd a felhasználók oldaláról, tehát a szülők részéről az ételeknek a rendelése?
2: Ugye, ahol nem kerül bevezetésre általános iskoláknál a szabadszedés, ott bevezetésre került az AB menü. Itt a szülő az NGS-nek az Etelka portál honlapján ki tudja választani a gyermeke számára, hogy A, illetve B menüt szeretne kérni, tehát ez egy bővülés, valamint a lehetőség van továbbá laktóóvó vegetáriánus étkezés igénybevételére, illetve sertéshúsmentes étkezésre is. Ez minden korosztályra igaz, a bölcsődét leszámítva, tehát óvodai, általános iskolai és középiskolában is, illetve a kollégisták számára is elérhetőek ezek az opciók. Amit fontos kiemelni, hogy itt nem csak a szabadszedés bevezetése, illetve a megiződésen alapuló étkezési típusoknak a bevezetése volt fontos, hanem minden étkezés gyakorlatilag sokkal egészségesebb, mint a megelőző időszakban, ugyanis jóval magasabb a zöldség és gyümölcs aránya az étlapokban, mint az korábban volt, tehát ez is egy nagyon fontos változtatás. Értelemszerűen a szabadszedés az is a célunk többek között, hogy kevesebb ételhulladék keletkezzen, és minden évben meg fogjuk versenyeztetni az iskolákat, és aki a legkevesebb ételhulladékot termeli, ők nyereményben részesülnek minden év végén. Úgyhogy lesz egy ilyen iskolák közötti verseny. Ezzel is a tudatosságra próbáljuk nevelni a gyermekeinket.
1: És akkor ez majd gyerekekre arányosítva lesz mérve?
2: Így van, természetesen arányosítva, hiszen nem egyeznek az étkezői létszámok, úgyhogy ezt szépen arányosítjuk, hogy minden ki azonos eséllyel indulhasson.
1: Itt az informatikai rendszernek, illetve az ebédlők átalakításának mekkora költsége volt? Mennyit kellett ezért az NGS-nek kiadnia?
2: Az NGS-nek ehhez semmit nem kellett kiadnia, ugyanis ezt a közbeszerzésen a szolgáltató magára vállalta. Mi csak koordináltuk a kivitelezést. Itt a szolgáltatónak volt ez a kötelezettsége, így is írta ki az önkormányzati közbeszerzést.
0: Tóth Andrásnak nagyon szépen köszönjük a válaszokat, itt a Café 88 hétvégében pedig van még egy témánk, de szúnyogügyben is érdeklődünk, a válaszokat még egyébként akár várom a közösségi oldalunkon vagy SMS-ben, hogy tényleg azért a tapasztalat részedről is, hogy kevesebb idén a szúnyog. Itt a 88-ban mindjárt jön a Follow the Flow is a valahányszorral.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Talált ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat.
5: Gyere a nagyáruház papír és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
3: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
5: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a sztáropremené 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
4: Akció a Max Familiáruházban.
6: Akció a Max Familiáruházban.
4: Most a papír, vegyáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén, a Szilléri sugárút elején.
7: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
8: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
7: Az STF hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
8: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép ópuszta szerem.
7: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Órahalmi ezer év parkja.
9: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
10: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plusz Marketet is. Plusz Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon, még közelebb.
11: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
12: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
13: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
14: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
13: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
14: Rádió 88.
15: Az életünk része.
16: Jövő héten az egész ország

0: Szeged! Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
0: Rádió 88.

0: A magyar dalok hosszú hétvégén a Follow the Flow a valahány szóral itt a 88-ban. Sok jó magyar dalra lehet számítani egyébként még a vasárnapban is. Na meg izgalmas témákra itt a Café 88 hétvégében. A fákról, parkokról és közösségi terekről kérdezi ugyanis az önkormányzat a szegedieket. Elérhető egy online kérdőív a Városháza weboldalán a zöld felületek jövőjéről. Ebben egyebek mellett azt is kifejthetik a válaszadók, hol lenne szükség több fára, vagy milyen területeket lehetne még zöldebbé, árnyasabbá tenni. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, szeptember közepéig lehet kitölteni a kérdőívet, a válaszokat és igényeket pedig a későbbi zöld projektekbe beépítik majd. Kovács Bence beszélgetett Nagy Sándorral.
1: Elérhető egy lakossági felmérő online kérdőív a városi zöld felületekkel kapcsolatban. Milyen céllal kérik ki ezúttal a lakosság véleményét?
2: Tulajdonképpen az uniós fejlesztésekhez is szükséges az, hogy készüljen egy zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv, és ennek részeként meg kell ismerjük a lakosság igényeit, véleményét, hogy hogy viszonyulnak a szegedi zöld területek fejlesztéséhez, milyen igényeik vannak lényegében a zöld területi fejlesztésekkel kapcsolatban. Ugye több olyan projektünk is van, ami zöld területi fejlesztéseket céloz, és tulajdonképpen a kérdőív onnan indul, hogy mik a parkhasználati szokások, milyen gyakran látogat ki valaki a lakóhelyhez legközelebbi parkba, milyen célra használja, tehát mondjuk, hogy pihenés, játszótér, kutyasétáltatás, milyen célokból látogatják meg ezeket a területeket. Ki lehet jelölni a város térképén azt, hogy hol melyik parkot használják legszívesebben, tehát lehet mintát keresni, hogy miért pont az. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen nagyon részletes kérdőívről van szó, aminek az a célja, hogy megismerjük azt, hogy a lakosság hogyan használja a zöld területeket, milyen távolságban van mondjuk tőlük egy-egy zöld terület, mennyit hajlandók sétálni egy zöld terület használata érdekében, mennyire elégedettek a zöld területek mennyiségével, minőségével, tisztaságával, gondozottságával, stb. Tehát egy elég részletes kérdőív, aminek nyilván az eredményét vissza fogjuk csatolni majd a jövőbeni fejlesztésekben.
1: Meddig és hol lehet kitölteni ezt a kérdőívet?
2: Szeptember közepéig lehet kitölteni, és egyébként a város honlapján, tehát a szegedváros.hu-n lehet elérni, ott van egy link, ami elérhető. Meg lehet úgy is találni, és lehet, hogy egyszerűbb Google-lel, hogy a ZIFA Szeged szókapcsolatra keresünk, és akkor ezt kidobja a kereső is, de egyébként a Városháza honlapján lefele görgetve van ugye egy közlemény arról, hogy elindult ez az online kérdőívezés.
1: Említette, hogy beépítik ezeknek a válaszoknak az eredményét a későbbi projektekbe. Itt milyen konkrét változásokra lehet számítani akár a következő években a kérdőív alapján?
2: Hát nyilván ugye például az, hogy milyen típusú használat van, kialakult, az nyilván egy fontos információ, hogy mire szeretik használni az emberek ezeket a parkokat. Mert ugye valójában arról van szó, hogy nem csak fák meg bokrok vannak

0: egy ilyen városi parkban, hanem mondjuk rekreációs célú eszközök is, tehát mondjuk játszótér, kisgyerekes, nagygyerekes, van, ahol van kutyafuttató, mondjuk edzőgép. Tehát, hogy igazából az egy fontos történet, hogy ezek közül hogy lehet súlyozni majd egy tervezést, de hogy melyikből kell több, melyikből kell kevesebb. Egyébként kérdés vonatkozik arra is, hogy mondjuk az utcákon milyen fejlesztéseket szeretnének az emberek, tehát, hogy mondjuk egy hagyományos utcában, nem csak a kiemelt zöld területeken elfogadják-e, támogatják-e azt, hogy akár a burkolt felületek rovására több zöld legyen, vagy pedig inkább mondjuk több parkolóhelyet szeretnének. Tehát, hogy az a célja egy ilyen kérdőívnek, hogy támpontot adjon ahhoz, hogy a jövőbeni fejlesztéseket azt milyen irányba vigyük tovább.
1: Nagy Sándornak köszönjük szépen a válaszokat, itt a Café 88 hétvégében pedig már is a The Script dala, a Super Heroes érkezik, megbízom benne, hogy még jó néhány születésnapi köszöntő üzenet, vagy házassági évfordulós köszöntés is befut, SMS számunk a 0630 299 88 88.

0: Geszti Péter feldolgozásában szólt az Embertalan dal itt a 88-ban, a Café 88 hétvégében, ahol ugye volt egy napi kérdésünk is, az ügyben érdeklődtünk, hogy mi a tapasztalat szúnyog fronton, mert hogy állítólag idén kevesebb a szúnyog. Az a probléma egyébként, hogy nem mindenki írta oda, hogy honnét is írt, mert ilyen szempontból lehet még érdekes ez a helyzet, bár csak azért is, mert Gabriela azt írja, hogy nem lehet sokszor este kiülni a kertbe tőlük, neki ez a tapasztalata. Nekem egyébként Márta jön az a tapasztalat, hogy pont a tegnapi napon, amikor a műsorra készített, akkor találtunk bent egy szúnyogot, de itt a nyár ilyen szempontból azért most jó volt, pedig azért teszem hozzá, hogy voltak olyanok, amikor mi se tudtunk mondjuk kiülni a teraszra. Mondjuk teszem hozzá, hogy hát a furtkút is kevesebbet kellett, hogy működésbe lépjen, mert hogy csapadékosabb volt az időszak. Anita írja, hogy szerintem jó pár évet átnézve idén csípett meg a legtöbb, ráadásul nehezen is múlik. Egyébként ez viszont igaz, hogy amik csípnek, azok komolyabb nyomot hagynak. Attila írja, hogy itt a panelek között nincs, víz közelben már lehet, hogy más a helyzet. A szúnyoghoz víz kell, ez Tamás üzenete, porban szúnyog sem teremhet meg. Ez is egy nagy igazság. Tünde írja, hogy ő egyet se látott, aztán Lovas Zoltánné szerint is sokkal kevesebb most a szúnyog. Péter is ezt írja, csak ő hozzáteszi, hogy bizony Tigris szúnyogokról van szó. Erzsébet tapasztalata is hasonló, és Krisztina is azt írja, hogy pontosan így, de Dagmártól is hasonló jellegű üzenetet kaptunk. Úgyhogy hát tulajdonképpen talán egyébként tényleg afelé hajlunk itt a hozzászólók többsége is, hogy picivel kevesebb a szúnyog, de nem mindenhol ez a tapasztalat, és a vízparti részeken biztos, hogy sokkal lehet találkozni. A Café 88 hétvégében pedig a mai napon lehetett találkozni azzal, hogy egyre több fogyasztó fordul a vármegyei békéltető testülethez, az AI és a rákkutatás kapcsolatát is érintettük, de arról is volt szó, hogy a Szegedi Fatima Ház Alapítvány tanszereket gyűjt, emellett a kiskundorozsmai lakosok közvilágítással kapcsolatos ötletét is megvalósította az önkormányzat, valamint hát nyilván a csípőszúnyogok kevesebb jelenléte is szóba került, de például az is, hogy egyre nehezebb felfedezni az AI, a mesterséges intelligencia tartalmakat, viszont még mindig vannak árulkodó jelek. Szó volt a közétkeztetés és az Etelka portál átalakításáról, és a fákról és a közösségi terekről, amelyekről az önkormányzat kérdezi a szegedieket. Ennyi fért mára a Café 88 hétvégébe. A műsort Nagy Ágnes felelős szerkesztő, valamint Fáy Bernadett, Bisztritzki Sára és Kovács Bence riporterek állították össze. Nekik köszönöm a segítséget. Én Szeri Csaba vagyok, és bízom benne, hogy a Rádió 88 hétvégében a folytatásban is együtt rádiózunk.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A Rádió 88 hétvége pedig tényleg már zakatol is tovább, még néhány percig várom ugye 9 óráig a születésnapos, illetve a házassági évfordulós köszöntéseket, a Bányai Cukrászda nyereményeit is sorsoljuk a folytatásban. Megjön a Substitution. A Purple Disco Machine és Kungs közös dal mindjárt teljes hosszában itt a 88-ban. A mikrofonnál Szeri Csaba.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
10: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
11: Rádió 88, az életünk része.
12: További segítséget is nyújthat az AI a rák kutatásban. Elindult a 6-os turbina áramtermelése Pakson, és magára hagyta kisfiát egy férfi a Fujin, és folytatta a túrát. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Jelenleg is használják a mesterséges intelligenciát a rák kutatásban, de a kutatók szerint még további segítséget nyújthat nekik az AI. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai már most is ezzel a technológiával keresik a daganatos eltétek forrását. Míg Ede tudományos munkatárs szerint viszont hosszú távon azt akarják elérni, hogy az AI egy mikroszkópos kép alapján meg tudja mondani, hogyan viselkedik a tumorsáj.
13: Tehát a végső célunk az lenne, hogy kifejlesztünk egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszert, amely aztán csak a mikroszkópos képből is meg tudja határozni azt, hogy az adott tumor az milyen agresszivitású, illetve mely részei képezhetnek például ártéteket.
12: Különleges helikopterek jártak a szegedi repülőtéren, írja a szeged.hu. Szlovák Black Hawk helikopterek álltak meg tankolni, mielőtt folytatták útjukat, hogy segítsenek megfékezni a Szerbiában pusztító tüzeket. A szegedi közlekedési Kft. Facebookon azt írta, hogy bíznak benne, hogy a lángokat hamarosan sikerül eloltani. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. És magára hagyta a kisfiát egy férfi a Fujin és folytatta a túrát. A kisfiú állítólag panaszkodott, hogy elfáradt, ezért az apja adott neki innivalót és egy kis harapnivalót, majd a 2000 méter fölötti magasságban ott hagyta a gyereket azzal, hogy várja meg őt. A férfi és az idősebb fia tovább indult, hogy megmássza a csúcsot. A kisgyerek a ködben és esőben várt egy padon, amikor a menedékházban dolgozók észrevették és értesítették a rendőrséget. Meleg nyárias idő lesz ma sok napsütéssel, felhők alig lesznek az égen, a szél mérsékelt marad. Délután 30 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 88. Már indul is a Rádió 88 hétvége, nem sokára a születésnapos játékunk sorsolásával, na meg a Substitution-nál, Purple Disco Machine és Kungs közösével. Én Szeri Csaba vagyok.
8: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár.
8: Szeged.
2: Rádió 88.
8: Az életünk része.

0: ünnepel az ország.
1: Együtt ünnepel Szeged.
0: A hosszú hétvégén még több Szeged kedvenc magyar zenéjéből a Rádió 88-ban.
1: A Rádió 88-ban.

Coldplay dalát, a Higher Power-t hallgattuk a Rádió 88-ban, a hétvégében pedig hadd ajánljam figyelmedbe egy izgalmas kezdeményezésünket, ugyanis várjuk a jelentkezést azon szegedi szingliktől, akik egyedül vannak, és mennének a szegedi ifjúsági napokra, mert hogy a Szingli 88 játék pont rájuk van szabva. Ha még nincs színjegyed, szingli vagy, akkor tényleg már most jelentkezhetsz SMS-ben a 0632998888-as számon, mutatkozz be röviden, írd meg, hogy melyik napra keresel társat, utána pedig érdemes az adásainkat figyelni, hiszen a következő héten kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit, aki szintén társat keres a szegedi ifjúsági napokra, aztán ha úgy érzed, hogy megvan a meccs és passzoltok egymáshoz, akkor lehet jelentkezni, és ha az illető is téged választ, akkor mindketten kaptok egy színnapi jegyet, és egy különleges randin vehettek részt, ott lehettek a szegedi ifjúsági napokon. A bemutatkozó üzenetek már most jöhetnek a 0632998888-ra, és a magyar dalok hétvégén persze magyar dalok is jönnek. Itt az Éterben már Kállai Sanders, András, és a Csak veled.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88. Az

Ez volt a Blessings, Calvin Harris és Clementine Douglas közös dala a Rádió 88 hétvégi műsorában, ahol az időjárásról is érdemes szót ejtenünk. Ma már egyébként itt a hajnali időszak is azt gondolom, hogy sokkal kellemesebb volt, és a helyzet az, hogy a nap folytatása is egészen kellemesnek ígérkezik. Nyilván a friss idő után meleg nyárias időnk lesz, de 30 Celsiusok alatt vagy környékén marad a hőmérséklet. Sok napsütésre számíthatunk, az UV-sugárzás is erősebb lehet. Hát sajnos csapadék meg felhő az nem nagyon érkezik, ez ügybe lehet bennünk egy kis hiányérzet, de amúgy kellemes időnk lesz, és a következő héten is hasonlóra lehet számítani, a hétfő még sok napsütéssel, aztán kedden majd látjuk, hogy a záporokból, zivatarokból, amiket aznapra ígérnek, érkezik-e valami a térségbe. Nem kizárt, aznapra 32 Celsiusokat jósolnak egyébként ezzel együtt. Itt az éterben pedig már Fritz Kargrenner dalát hallgatjuk. Szól a Back Home a vasárnap délelőtt.

0: meg mindannyian értjük a szövegét.
1: Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még több Szeged kedvenc magyar zenéből.
0: Rádió 88. A magyar dalok is az életünk részei.

0: Ez volt a Team című dal itt a 88-ban, a Rádió 88 hétvégében pedig jön a születésnapos játékunk, hiszen rengeteg köszöntő üzenet érkezett ma is.
1: A szülinapokhoz partner az év mindennapján a Cukrászdiszkont.
0: Boldog születésnapot a mai napon ünneplők, megnézzük, hogy kiket köszöntöttek az éteren keresztül. Deák Noémi 22 éves lett ma, Varga Luca és Letti 2 évesek. Emellett Elekes Márk is ünnepel, de Zombori Istváné Ildikónak is mai napon van a születésnapja, Szikora Máté 16 éves lett, Horváth Dániel 38, Müller Dávid is ünnepel, de Kőműves Edvárd is, valamint Págerné Mityók Erikának is nagyon boldog születésnapot kívántak, és ma ünnepli a születésnapját Farkas Ádám Zsolt is, ő 22 éves lett, már itt van velünk a vonalban. Hello Ádám! Na milyen volt ma az ébredés? Volt-e tegnap buli?
2: Volt, igen.
0: Mennyire rúgtatok ki a hámból? Mert hogy fönt vagy, rendezett a hangod, úgy tűnik, hogy rendben van minden.
2: Hát pedig 5 percre keltem, de...
0: És mikor feküdtél aludni?
2: Hát ilyen 2 körül, 3.
0: Hát figyelj, de hát neked annyi még elég, nem? 22 évesen ennyi alvás, az még sok is.
2: Ja, persze.
0: Na jól van. És mi történt? Merre voltatok? Milyen bulit csaptatok?
2: Balatonon voltunk most, Strandfesztivál napjára így eljöttünk.
0: És akkor mai nap is balatonozással telik akkor?
2: Igen.
0: Jól van, hát ez egy jó szülinap volt akkor, azt hiszem. Sokan voltatok, vagy nagy csapat gyűlt össze?
2: 8-an, igen, így haveroktól, úgyhogy.
0: Jól van. Családtagokkal lesz ünneplés?
2: Persze, igen.
0: Figyelj csak, van egy tortánk a Bányai Cukrászda jó voltából, ami most már a tiéd. Jó, ezt fogad tőlünk és tőlük szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jó, és akkor jó balatonozást, pihenőzést, rejtőzést és boldog születésnapot még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
1: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.
3: Rádió 88 ajánlja.
0: DJ PG-vel érkezik a Klub 88 ma este 8 órától, a Széchenyi téren pedig még lehet programokra számítani. 3 órától a Top Dance Company-re, 16 órától a Lucky Sand koncertre és a Mil Passos koncertje 19 órakor érkezik majd. A Színkópé Fesztivál is tart az Erzsébet Ligetben, regisztrációhoz kötött eseményről van szó, de tart. Szatymaznál és a térségben pedig a Hőlégballon Közép-Európa Kupa történéseit ma még este 8 óráig nyomon lehet követni.
4: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár utolsó hónapjában is zsinagóga. Augusztusban minden vasárnap délelőtt 11 órától orgonakoncertek várják a zenekedvelőket. Fellép Pócsai György, Teleki Miklós és Nagy Gerda. Töltődjön fel ebben a hónapban minden vasárnap délelőtt 11 órától a zsinagógában a lenyűgöző orgonamuzsika hangjaival.
1: A Jókai utca és a csillagtéri Szenden szoláriumok szakképzett munkatársai, kozmetikumai, álló- és fekvőgépei mind

0: felkészülését szolgálják idén is.
1: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
0: Energiaválság, a te energiád is véges, spórolj a takarításon. A Tisztaság Központ profi eszközeivel fele annyi idő és fáradtság a munka. Csap le a kedvezményes nyári csomagra a tisztaságközpont.hu-n, vagy gyere be a takarítókboltjába Szeged, Róna utca 27.
2: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruházalak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
3: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
4: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
3: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
4: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
3: Az életünk része.
5: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
7: Ez az utolsó vissza

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
0: Rádió 88.
1: Rádió 88. Az életünk része. 88. Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
0: Taylor Swift.
2: I knew it, I knew you. I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the bright of the...
1: Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.

0: Ez volt a Blue Orange című dala a 88-ban, a Rádió 88 hétvégében, pedig semmiképpen nem állunk még meg. Folytatjuk, mit elkezdtünk, rengeteg remek szegedi kedvencel, na meg persze sok magyar dallal a magyar dalok hosszú hétvégén, de velünk lesz Selena Gomez is, ő készül föl, mert hogy a Kill 'Em With Kindness-szel tart felénk. Most így mutatóba, aztán mindjárt teljes hosszában érkezik a dal a friss információk után.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része. Ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
5: Újra gyakrabban járnak a tömegközlekedési eszközök szeptembertől. Csaknem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot, és Callum Turner családot alapítana. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Újra gyakrabban járnak a tömegközlekedési eszközök szeptember 1-től Szegeden. Visszaáll a Szegedi Közlekedési Társaság a tanévtartama alatti menetrendre. Knezevics Viktor ügyvezető jelenleg arra számít, hogy az iskola kezdésre elkészülnek a felújítások a Széchenyi téren, de vannak terveik arra az esetre is, ha ez másképpen alakulna.
6: Munkanapi menetrendi közlekedéssel készülünk szeptember 1-től. Iskola kezdéskor jelentősen megnő ez a reggeli és délutáni utasforgalom. Ezekben az időszakokban sűrűbben fognak indulni a járataink. Tulajdonképpen az szerint a menetrend szerint, amit ebből a szeptembertől májusig tartó időszakban megszokhattunk.
5: A Dóm téren a Somogyi Könyvtárnál ad rögtönzött koncertet ma Puskás Peti zenekara. A The Beavers a Hűvös zenekarral közösen akusztikus produkcióval készül. Puskás Peti videóban hívta el a szegedi közönséget a spontán zenei programra. A videóban azt is elárulta, milyen dalokat lehet majd hallani tőlük ma délután 5 órakor a Dóm téren.
7: Lesz egy kis akusztik, nem hozzá, egy 20-30 perces akusztik lesz Beavers dalokkal, meg Hűvös dalokkal, úgyhogy gyertek el! Várunk szeretettel titeket!
5: Csaknem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. És Callum Turner családot alapítana. A színész nemrég kötötte össze az életét Dua Lipával, és ha Turneren múlik, már gyerekek rohangálnának körülöttük. Ugyanis a színész elárulta, hogy a családalapítás is szerepel a közeljövőre vonatkozó tervei között, sőt, prioritást élvez. Azt mondta, hogy már 36 éves, családot szeretne és gyerekeket nevelni. Sokat süt ma a nap Szegeden, felhő alig lesz az égen, a szél mérsékelt lesz, eső nem várható. Ma 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 10 óra van, ez pedig a Rádió 88 van, a hétvégi műsorunk, ahol Selena Gomez most a főszerep, a Kill 'Em With Kindness-szel érkezik ő, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba.
1: Szeged kedvenc zenéi.
3: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az

Ez volt a Szoller és a Megtalálom a 88-ban. A Kastélykertnél sebességellenőrzés a 47-esen. Hát a szokott helyen, ott ugye azért sokszor van kint trafipax, figyelj a 60-as táblákra. A Széchenyi téren ugye a munkálatok okán, hát talán itt a hétvégében is már tapasztaltad, hogy lehet, hogy gyalogosan vagy bringával egyszerűbb volt megközelíteni a buli helyszínét. Másrészt pedig tényleg ott több zsákutcát is kialakítottak, érdemes résen lenni. Valamint a Sándorfalvi úton is vannak még munkálatok és abból adódó forgalom korlátozások. Az M43-asról például ott le is fölhajtani a határ felé vezető oldalon, amennyire tudjuk, nem is lehet. Útinfokat várunk, 0632998888 az elérhetőségünk, és a folytatás már is Sierra Spyroé, aki dalaiban megjelenésében szerintem abszolút a 60-as, 70-es évek időszakát idézi, különleges teremtésről és különleges hangról van szó. Jöjjön most a Material Lover-ral itt a 88-ban.

0: Jason Derulo és a Savage Love a Rádió 88-ban. A Café 88 pedig jelentkezik a hétköznapokon, és így volt ez egyébként ezen a héten is Marcival és Millával, és például Jakab Győzővel is készült beszélgetés az út magányos farkasával, aki az elmúlt hetekben, hónapban sétált nagyon sokat, a kék túrát, kék kört teljesítette, és hát, hogy milyen volt ez, milyen kihívásokat rejtett, akár cipőfronton arról is beszélt a Café 88-ba, ebből következik most egy részlet.
1: Ez az ötödik cipőm, egyébként nem mindegyik teljesen új cipő volt. Izomzatilag nagy problémáim nincsenek, hát persze picit érzem, mintha így kicsit sétáltam volna, tehát hogy egy picit azért fáradt, itt talán az elejétől problémát jelentett az inkább a talpamon megjelenő ízhólyag, vérhólyag.
0: Győzőnek egyébként ezúton is gratulálunk ehhez a kiváló teljesítményhez. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a következő kihívás, amit állít magának, mert szerintem őt ismerve lesz itt még, és van itt még a tarsolyban sok minden. A Café 88 pedig holnap jelentkezik. Mondhatom azt is, hogy még Roli visszatér a szabadságáról, jön Marci is, és a Koloni Cserika kapcsán a Szín is szerepet kap majd, a Szegedi Ifjúsági Napok, hiszen ugye a következő hétvégén, vagy a héten, hát nem is kell a hétvégéig várni, már erre is lehet számítani. Itt a 88-ban pedig fontos információ az is, hogy szeptember 1-től új reggeli műsorral a Gedzó meg a Danival jelentkezünk. Gedzó és Szabó Dani visszatértek a Rádió 88 kötelékébe szeptember 1-től minden hétköznap 6 és 9 óra között. A folytatás pedig most az Imago Mundi, ők is a helyi erőket képviselik itt az Estelente a magyar dalok hétvégéjén a 88-ban.

0: Ez volt a Summer's Back, el a kis Jazz Glyn közös a Rádió 88-ban. Augusztus 23-án, amikor is vártuk ugye a vasárnapban, és ez így van minden vasárnap, a születésnapi játék mellett a házassági évforduló köszöntő üzeneteit is. Ezek is érkeztek, sorsolunk is, és valaki a Bányai cukrászda meglepetésével gazdagszik, de nézzük, hogy kik ünnepeltek Szegeden és a környékén a héten. Például Horváth Szakó István és a felesége Horváth Szakó Istvánné. Varga László és Andracek Gizella is 58. házassági évfordulóját ünnepelte a mostani héten, valamint Balog Réka és Mike Péter is. Tegnap ünnepelt Gera István, Róbert és Kincső a felesége. Sövényházi Bettinának és Ördög Balázsnak ma van az első házassági évfordulója, aztán Ördög Tibor és Anikó a héten 31. házassági évfordulójukat ünnepelték, 5 éves házasok Eperjesi Márk és felesége Viki. Emellett Pap Lászlóné Ági és Pap László is ünnepelnek 37. házassági évfordulójuk a mai. Tannerné Molnár Anikó és a férje a 6. házassági évfordulójukat ünneplik. Pintér Mihály és Mangó Mária 49 éve házasok. Gratulálunk nekik! Balpataki Istvánnak és a feleségének a 46. házassági évfordulója a mai, de Dózsa Beáta és Kovács Zoltán is 9 éves házasok lettek, valamint a nyertesünk Szarvas Ádámszki Virág és Szarvas Péter a 2. házassági évfordulójuk a mai, Péter pedig már itt van velünk a vonalban. Ünnepeltek-e ma? Mi a helyzet? Mit terveztek mára?
1: Ünneplünk, igen, kislányomnak van a névnapja, úgyhogy azt is ünnepeljük egyre.
0: Még egy névnap. Ő nem sokára egy éves lesz, jól értesültem, ugye?
1: Így igaz.
0: Mikor
1: egy
0: tölti?
1: Egy hónap múlva.
0: Na, de jó.
1: Szeptember 18.
0: Hát akkor nektek ez ilyen ünnepi időszak, ez a nyár vége, őszeleje. Azt hiszem minden
1: igen,
0: szempontból.
1: Igen.
0: Jól van. Milyen

0: készítsük ki.
1: Jó, oké, mert hogy a bányai cukrászda jó voltából van egy tortánk, ez a tiétek. Oké,
0: és akkor,
1: egy picit übereljük ezt a dolgot, jó? Vagy fokozzuk az ünnepi hangulatot, jó? Ezzel a tortával, Péter.
0: Oké. Szuper, köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen, és akkor boldog házasság évfordulót nektek. Minden jót, hello, hello.
0: Köszönjük szépen még egyszer. Hello, szia.
1: Sok boldogságot a házasság évfordulójukat a héten ünneplőknek, a jövő hét vasárnapban pedig úgy fent várjuk majd a köszöntő üzeneteket. A 88-ban pedig mindjárt jön a Crazy Town dala, a Butterfly.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Now to check this out.
2: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szállj egy napot az egészségedre. Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagy Áruházban.
5: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
2: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázzsal.
5: Nyújtsd a karod és ments életet. 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajánlunk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
2: Tölts velünk egy napot az egészségedért. Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagy Áruházban.
5: Mert az egészség a legjobb befektetés.
2: További részletek a kopszeged.hu weboldalon.
4: Az egészségnap megvalósulását támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Fügemasszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezet, a Virágozás Prosperáj Közhasznú Alapítvány és a Félegyházi Pékség.
2: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
4: A Szegedi Napozó válogatott tagjai köszönik a professzionális kiegészítőket az Aqualing medence áruháznak, ahol te is mindent megtalálsz egy privát strandpartihoz.
6: Bőrönd, naptej, napszemüveg
2: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
6: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
7: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
2: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: Ez az utolsó visszatérés.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plus Marketet is. Plus Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plus Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon, még közelebb.
0: Ez reklám volt.

0: Beklemora Thrift Shop-val, egy vagány szegedi kedvenccel itt a 88-ban, ahol a következő 60 perces etapban még együtt rádiózhatunk. Sok jó dallal készülök, ilyen például My Smith, Nine Horan és a Drive Safe. Ezzel csak a kedved csináltam meg az információk után, viszont teljes hosszában szól a felvétel.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
2: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
2: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
2: Kettő péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
1: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
2: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli!
2: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín!
3: Az STE ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat, és halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A Szegedi Tudomány Egyetem ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. Hatósági jogkört nem kap az egyetem, de ha valamilyen előírást nem tartanak be a gyárban, akkor azt jelezheti a környezetvédelmi hatóságnak, akik adott esetben akár büntetést is kiszabhatnak. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint az STE szakmai tudományos háttere és évszázados múltja miatt alkalmas ennek a feladatnak az ellátása.
4: Vannak olyan levegőszennyezési anyagok, aminek a mérési adatai azok folyamatosan elérhetők lesznek az interneten. És vannak olyan mérendő paraméterek, amihez meg labormunka szükséges, ezeket meg utólag fogják föltenni az internetre. Ez nyilván a hatóság által előírt ütemezésbe fog történni.
3: Szombaton rendezték meg a 18. Szegedi Fúvós Zenekari Fesztivált a Széchenyi téren, ahol három együttes, csaknem három órás koncerttel szórakoztatta a közönséget. A Csongrádi Fúvós Zenekar, a Dányi Ifjúsági Fúvós Zenekar és a Fricsai Ferenc Városi Fúvós Zenekar műsorában a katonai indulók mellett komoly és könnyű zenei feldolgozások is helyet kaptak. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. És halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi három hétben. Augusztus elején több szkópiai kerületben ki kellett hirdetni a járványhelyzetet. A betegséget szúnyogok terjesztik. Meleg nyárias idő lesz ma sok napsütéssel, felhők alig lesznek az égen, a szél mérsékelt marad. Délután 30 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük a friss információkat, a Rádió 88 hétvége pedig már is Mike Smith és Nine Horan közösségével a Drive Safe-fel fújtatódik. Üdvözöllek a mikrofonnál, Szeri Csaba.
1: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár.
1: Szeged.
2: Rádió 88.
1: Az én.

Calvin Harris Dua Lipa és a One Kiss az iménti percekben itt a 88-ban, egy csók pedig elcsattanhat a szegedi ifjúsági napokon is, biztos lesz ilyen, de akár egyébként szingliként is. Hát sose lehet tudni, hogy hogyan alakul a dolog, ugyanis a Rádió 88 Szingli 88 játékában pont a szegedi szinglik jelentkezését várjuk, akiknek akár egyébként még szín belépőjük nincs. Adunk egyet. A dolog a következőképpen néz ki. Várunk egy rövid bemutatkozást a szegedi szingliktől a 0630 299 88 88-ra. A bemutatkozással együtt fontos lehet azt is megírni, hogy melyik napon vennél részt a színen. Utána pedig a következő héten kettől péntekig minden nap bemutatunk egy-egy szinglit a jelentkezők közül, aki szintén társat keres a színre, és ha úgy érzed, hogy tökéletesen passzoltak egymáshoz, és jó kaland lenne együtt tölteni a szegedi ifjúsági napokon egy napot, akkor bizony lehet jelentkezni. És ha ő is téged választ, akkor adjuk a belépőket, utána pedig egy különleges randi élményben lehet részed. Úgyhogy érdemes jelentkezni, ha szingli vagy, esetleg így kipróbálni és egy kalandba belekeveredni. Mi baj lehet itt a nyár végén? Azt hiszem semmi. Ráadásul egyébként, ahogy tavaly a szegedi ifjúsági napokon majd a sárga lufik is előkerülnek, amelyek pont arra hivatottak, hogy jelezzék, nyitott vagy az ismerkedésre. Érdemes lesz majd kollégáinkat keresni és ezen sárga lufikat begyűjteni, ha tényleg erről van szó. Úgyhogy a szegedi ifjúsági napokon is jelen lesz a Rádió 88, a kelemen kabátban pedig most itt az éterben a magyar dalok hétvégéjén szól a végtelen.

A Satellite az iménti percekben a Rádió 88-ban, hétvégi műsorunkban. Szeged és a környék útjai úgy tűnik, hogy jól járhatóak, legalábbis ezzel ellentétes információ nem futott be. Viszont a zenei tesztünk még elérhető, hát talán itt a vasárnapban a pihegés és a szusszanás közepette van időd rá, mert hogy megint készültünk meglepetéssel. A dolog pofon egyszerű, a Rádió 88.hu per zene oldalt érdemes fölkeresni, és megint fölkerült 20 dal részlet. Follow the Flow dal, Airi Mafia nóta, Carson Coma felvétel, vagy Hüzsel, az Abba és Ákos egy-egy dala is előfordul ezen, és értékelésre hívunk téged, hogy megtaláljuk életünk nagy kedvenceit és zenéit. Ráadásul a szerda reggelben, a következő héten sorsolunk is egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, úgyhogy ez elvihető és megnyerhető, ehhez pedig tényleg csupán csak be kell csatlakozni a kitöltők sorába. Nagyjából egy 3-5 perc alatt a végére lehet érni ennek a zenei tesznek. A segítséget köszönjük, a Daft Punk pedig jön, itt a One More Time a srácoktól. One more.

0: Ez volt a Never Forget You. Itt a 88-ban rengeteg jó dal a folytatásban, és aztán hamarosan egyébként indul a Léci Mikos Ákossal, viszont előtte még hoznék néhány programötletet.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: A szegedi belvárosi moziban este a Csak egy éjszaka

0: tartani.
1: Dani!
2: Kedzo!
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Kedzo meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Kedzo meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
7: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
4: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
8: A Rádió 88 app-pal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
4: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
5: Rádió 88. Az életünk része.
9: Asszisztens, mit látok?
10: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
9: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
11: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
12: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat Z-ablak.hu.
13: Ez az utolsó vissza

0: a szín.org. Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel. A Szegedi Domtér téged is vár. Jelentkezés www.gfe.hu.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Megújult a nagyáruház Szeged szívében. Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged nagyáruház a belváros szívében, a Jókai utca egy szám alatt.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez volt mára a Rádió 88 hétvége. Hálásan köszönöm, hogy együtt rádióztunk és megtiszteltél a figyelmeddel. Holnap 2-től a Lottika Mixerben találkozhatunk, a folytatásban pedig jön Mikos Ákos és a Lottika Léci, így szerintem érdemes a 88-al tartani. Szeri Csaba most búcsúzik, további jó rádiózást és jó étvágyat az ebédhez. Visszhall!
5: Szeged, kedvenc zenéi!
3: Nyár!
5: Szeged!
3: Rádió 88!
5: Az életünk része!

0: Ó, hát igen, időjárás szempontjából is Malibuban érezhetjük magunkat. Miley Cyrus, köszi szépen, és hát neked is köszönöm, hogy itt vagy. Induljon a Lottika Léci!
1: Indul a Lottika Optika Léci, a Rádió 88 vasárnap délutáni dalküldő üzenőműsora.
2: Támogatja a Lottika Optika. Lottika. 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
0: Ha már ilyen Malibu meg egész jó időjárás, nem tudom mennyire hallatszik, szívesen mondanám, hogy azért ilyen a hangom, mert befagyiztam, de valójában nem. Bár ugyanilyen jó dolog ért a héten, épp a debreceni virágkarneválon ordítottam el a hangomat, amikor rájöttem, hogy úristen, hiszen még a szegedieknek vasárnap erre szüksége lesz. Úgyhogy miközben egyébként most együtt beszélgetünk, mézes teát kortyolgatok, meg is mutatom. És hát boldog vagyok, mert meg annyi magyar zenét hallgathatunk, hiszen ez a magyar zenék hétvégéje. Egy augusztus 20-hoz tartozó hosszú hétvégén mi más eshetne jobban, mint jó néhány nagyon kedvelt magyar dal. Így a következő óra elején már a Kiskecét meghallgathatjuk Dessiktől, de előtte Mabel elkezdünk. Jön a Don't Call Me Up, itt a 88-ban. Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good
1: now you're out of my life, don't wanna talk about us. A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
3: Dani.
4: Kedzo.
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Köszönjük a Boutique Optik by Prágainak, hogy minőségi napszemüvegekkel garantálják a szegedi napozó válogatott szemeinek védelmét, így munka és strandolás közben is a legjobb formát hozhatják. Válaszd te is a stílust és a biztonságot a Bartók Béla téri üzleteikben.
5: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
2: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját. Minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
6: Szállj egy napot az egészségedre! Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagyáruházban.
2: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
6: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy kellemes masszázs.
2: Nyújtsd a karod és ments életet! 12 és 15 óra között véradással várunk a földszinten. Ráadásul minden véradónkat megajándékozzuk. A gyerekekről se feledkezünk meg. A legkisebbeket az emeleten vidám, barátságos akadálypálya várja 13 és 17 óra között.
6: Tölts velünk egy napot az egészségedért! Augusztus 25-én találkozzunk a Szeged Nagyáruházban.
2: Mert az egészség a legjobb befektetés.
6: További részletek a kopszeged.hu weboldalon.
2: Az egészségnap megvalósul támogatta a Dentaláv, a Lipooptika, a Légy Jól, Éj Jól Egészségközpont, a Füge Masszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete, a Virágozás Prosperálj Közhasznú Alapítvány és a Félegyházi Pékség. Az egészséges bőr, a természetes pigmentáció és az UV védelem támogatója a Dermaville. Megrendelhető a goodwill.hu weboldalon. Ez reklám volt.
7: A fesztivál alatt se vezessünk ittasan. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, és 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Szép napot kívánok, Fáji Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A nyárzárú fesztivál se adjon okot arra, hogy részegen kezdjünk elvezetni. Hívják fel a figyelmet a rendőrök. Magyarországon a gépjármű vezetésnél zéró tolerancia van érvényben. Tehát, ha akár egy csepp alkoholt is fogyasztottunk, inkább hagyjuk az autót magunk mögött. Csordás Zsanett, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hozzátette, az alkohol rontja a döntéshozatalt és a koordinációt is, ezért életveszélyes lehet ittasan a volán mögé ülni.
8: A legfontosabb, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől vagy a következményektől való félelem tartson vissza valakit az ittas vezetéstől, hanem mások és saját életünk védelme. Ha alkoholt fogyasztunk, választjuk a tömegközlekedést, a taxit vagy a sofőrszolgálatot, illetve legyen a társaságban egy kijelölt, alkoholt nem fogyasztó buli sofőr.
7: Őszre kész a 2x2 sávos 5-ös út az autópálya lehajtótól Szegedig, jelentette be Botka László polgármester. Augusztus végéig az utolsó simítások zajlanak a bővítésen. Elkészültek az új busz megállók és a kerékpárút is. Az 5-ös út és a Sándorfalvi út között épülő 502-es út első szakaszai szintén ősszel készülnek el. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban a 444.hu forrásai szerint, amelynek vezetőit, az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. És 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát. Bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. Sokat süt ma a nap Szegeden, felhő alig lesz az égen, a szél mérsékelt lesz, eső nem várható. Ma 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És ezzel elindul a Lottika Léci, itt a Rádió 88-ban. Televe vagyunk magyar dalokkal, meg jó külföldiekkel is. Miből elkezdünk?
1: Más. Szeged, kedvenc zenéi!
2: Nyár!
1: Szeged!
2: Rádió 88!
1: Az én

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A kerti partin.
1: És hűsöléshez is.

egy hosszú hétvégéhez egy ilyen dal dukál. Ez volt a The Weeknd, Michael Gray-től. Ó, de jó nosztalgikus hangulatom támadt, és egyébként azért jó a közelgő fesztivál itt Szegeden, mert hogy nosztalgia faktor is lesz benne bőven, és hát nekünk van külön nosztalgia fesztiválunk is itt Szegeden. Szóval azt hiszem, a nyáron megkaptuk ebből a jó érzést. A hosszú hétvégén pedig arra a legjobb gondolni, miközben magyar dalokat hallgatunk itt a 88-ban, mármint hogy válogatásban, mert azért beleférnek külföldi nagy kedvencek is. Szóval, hogy azért mégiscsak elmélázhatunk, hogy jó volt ez a nagyon hosszú hétvége, de hogy mikor lesz legközelebb. Mert hát közben lesz egy szeptemberi iskolakezdés, meg hát azért mégiscsak valahogy vissza kellene szokni a munkába, nem mint hogyha nagyon kerülnénk együtt közösen, de azért mégiscsak jó egy hosszú hétvége. Tudata, október 23. Az majd péntek lesz. Ott a szép hosszú hétvégének ígérkezik. Majd 3 nap, remélem szusszanhatunk majd egyet. Bár hozzáteszem, ez éven november 1-e vasárnapra esik, ott kevésbé mutatkozik erre lehetőség, és még mindig nem tudni, hogy akkor most december 24-ből lesz-e piros betűs ünnep, vagy sem. Nem is tudom, hogy miért szurkoljak. Azért hál' Istennek nem kell szurkolnom, hogy nagy, szegedi, magyar kedvenceket keressünk és hallgassunk. A Halott pénz érkezik majd nem sokára, ha bántanak az emberek címmel. Előtt azonban Pitbull hajába tép a szél. Én viccelődhetek ezzel, mert én is majdnem kopasz vagyok. Jön a Back in Time, itt a 88-ban.

0: dalok, amelyeknek mindannyian értjük a szövegét.
1: Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még több Szeged kedvenc magyar zenéből.
0: Rádió 88. A magyar dalok is az életünk része.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

Van olyan egyáltalán, hogy mondjuk kedvenc horror karakter valakinek esetleg mondjuk pont Dracula? Ezen így gondolkodtam, miközben egyébként a Team Impala dalát hallgattuk. Nekem van, még volt valamikor, azt hiszem 2008 a Patkány éve című film. Valamikor a történelem előtti időben, még amikor Madonna is óvodás volt, hiszem Rutger Hauer volt a főszereplője, és abban volt egy ilyen szörny, ha nem is az volt a kedvencem, de hogy azt nagyon sokszor megnéztem rettegve gyermekként, azóta sem bírom a horrorfilmeket, de mondjuk Dracula nincs közötte. De a Team Impala dala mondjuk ott van a kedvenc dalaim között. Ha meg már vérszívókról van szó így Dracula kapcsán, pont azon méláztam a héten, hogy hát ebben az évben ez a nagy szárazság és az, hogy egyáltalán vizet sem kaptunk, az nem csak nekünk volt nehéz, hanem például a szúnyogoknak is, ezáltal meg nekünk könnyűvé vált. Örülni nem tudok ennek a ténynek, tehát az sem jó, ha zümmögnek a fülemnél, az sem jó, ha csapkodnom kell, de talán ez elég ijesztő, mert hát a szúnyog ugye táplálék is mondjuk más állatoknak, meg hát egyáltalán ez a természetrendje. Na ehhez képest egyébként meglepődve tapasztaltam, utána néztem a katasztrófavédelem honlapján, hogy pont augusztus 17-e és 23-a között szúnyoggyérítés volt itt Szeged környékén. Mondjuk semmit nehéz gyéríteni, tehát ez olyan, mintha mondjuk itt a 88-ban a napi zenei listánkban próbálnánk gyéríteni a drum and bass dalokat. Az nincs amúgy sem, de azért lehet, hogy még lehet tenni érte. Gondolom ez lehet. És aztán már akkor ebben a lendületben benne voltam, mindig érdekelnek az ilyen természetbarát megoldások, hogy mit lehet akár házi patikával is kiváltani. Nyilván észre, mert az új perceim levágását nem gondolom, hogy házi patikával lehet mondjuk gyógyítani, de például a szúnyogok ellen lehet hatásos, házilag elkészíthető sprayt készíteni. Tök egyszerű, 50 ml vízhez kell 15 csepp citrusos, ez legyen citromfű vagy citronella, és 15 csepp levendula illó olajat keverni, és ezt magunkra lehet permetezni. Állítólag ez egész jól távol tartja a szúnyogokat. Majkát mostanában egy betegség, hello Majka, én is ezzel küzdök, szóval Majkát mostanában egy betegség tartott a távol a színpadtól, hát egyként izgulunk a meggyógyulásodért, Majka, hogy a színen ott találkozhassunk, mert mi készülünk, remélem a te hangod is készül, hogy ezt a dalt akár telitorokból énekelhessük, mondjuk nem én, mert addigra sem lesz hangom. Ez most egy gyakorlás itt a 88-ban, ez az Elvitted a szívemet.

0: szomorú emlékeket hozott belőlem elő ez a dal. Lehet, hogy mondjuk nem egy ilyen rádióműsorban kellene szomorú emlékekről beszélni, de hát azért az őszinteség elég fontos. Van olyan, hogy az ember elveszti a kontrollját, és az a legrosszabb, amikor utána erre rájön, és akkor mit tudom, megbánod, de már nem tudsz tenni ellene, mert már megtörtént. Nem tudom, hogy erről énekelte Teddy Swims, mondjuk utána nézhettem volna, de az érzést így csalta elő belőlem. Hello Szeged, ez a Rádió 88, benne pedig a Lottika, Léci, és hát megbánás ellen pontosan a hideg fej és a kétszer meggondolás, vagy az önmagunkban tízig számolás a legmegfelelőbb módszer, szólt a bölcs, és mi is jól meggondoltuk, hogy erre a hétvégére magyar zenei kedvencekkel tűzdeljük meg az egyébként is sűrű zenei listát, és így nem sokára majd az LGT és az Animal Cannibals dala szól, majd a Szól a Rádió. Úristen! És ez mekkora jó érzés nem sokkal a születésnapunk után. És bár magyar zenei hétvégénk van, azért már félszemmel kacsingatunk a következő hétvégénkre, már csak azért is, mert hogyha nem is teljesen hétvégén, de hétközben elkezdődő színnel mi már felkészülünk a színes zenei hétvégénkre, ahol egyébként már mint magán a színen az egyik kedvenc programom önmagamnak. Nem minthogyha ezt a hétköznapokban ne lehetne megtenni, de hogy zenét hallgatva, egy kicsit lemenni a Tiszapartra, és csak úgy belerakni úgy bokáig a lábam, hogy akkor a hullámok egy kicsit nyaldossák. És akkor olyankor, nem tudom, érz az ember, hogy él. Oh. Na ennek az érzésnek fogunk adózni nem sokára, Mr. Propszal, jön a Waves, hamarosan, itt a 88-ban.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv, és...
1: Rádió 88, az életünk része.
2: Ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: edzésekhez.
1: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kálvária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
2: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
3: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
2: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
2: Az életünk része.

0: Akció a Max Familiáruházban.
1: Akció a Max Familiáruházban.
0: Most a papír, vegyáru és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Familiáruház. A Háda helyén, a Szilléri sugárút elején.
2: Ez az

0: Plusz Márkes Strandparty by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon. Még közelebb. Ez reklám volt. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
1: Lottika Mixer.

0: Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
0: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
0: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
1: Rádió 88.
0: Rádió

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része. If

0: Egy óra végén mindig van egy kis várakozás bennem, hogy milyen lehet a következő óra. Annyi előnyöm van, hogy én már bele is tudok pörgetni, és láthatom, hogy mi mindent fogunk majd együtt hallgatni. Egész jó lesz. És hát ami még nagyon jó lesz, és ezt is együtt közösen várhatjuk, hogy szeptember 1-től megújul a Rádió 88 reggeli műsora, és két olyan fantasztikus férfi tér vissza, akikkel szintén öröm lesz együtt ébredni. Na ezt az örömet fejezi ki a következő óra első dala, Mark Ronson és Bruno Mars közöse, az Uptown Funk.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
3: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. Ez a Lottika Optika Léci, a Rádió 88 vasárnap délután dalküldő üzenőműsora.
1: Támogatja a Lottika Optika. Lottika, 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: További segítséget is nyújthat az AI a rák kutatásban. Magyar Péter klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi, és talp nélküli cipőben jelent meg Margaret Qualley a vörös szőnyegen. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Jelenleg is használják a mesterséges intelligenciát a rák kutatásban, de a kutatók szerint még további segítséget nyújthat nekik az AI. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai már most is ezzel a technológiával keresik a daganatos áttétek forrását. Míg Ede tudományos munkatárs szerint viszont hosszú távon azt akarják elérni, hogy az AI egy mikroszkópos kép alapján meg tudja mondani, hogyan viselkedik a tumorság.
5: Tehát a végső célunk az lenne, hogy kifejlesztünk egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszert, amely aztán csak a mikroszkópos képből is meg tudja határozni azt, hogy az adott tumor az milyen agresszivitású, illetve mely részei képezhetnek például áttéteket.
4: Két nap alatt azonosították és elfogták a rendőrök azt a 23 éves szentesi férfit, aki egy lezárt kerékpárt lopott el. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a biciklivel Tömörkényre utazott, ahol megpróbálta értékesíteni, de nem járt sikerrel. A rendőrök elfogták, majd gyanúsítottként kihallgatták, a férfi pedig elismerte a bűncselekményt. Az ellopott kerékpár időközben előkerült és visszakerült jogos tulajdonosához. Magyar Péter drasztikus lépést sürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. És talp nélküli cipőben jelent meg Margaret Qualley Londonban a Kutya csillag kép című film premierjén. A különös Chanel cipőnek csak sarka van, de eleje nincs, így a színésznő csupasz lábbal sétált végig a vörös szőnyegen. A cipő már hírnevet szerzett magának, többen nevetségesnek tartják, főleg az árát, ami átszámítva mintegy 500 000 forint. Meleg nyárias idő lesz ma sok napsütéssel, felhők alig lesznek az égen, a szél mérsékelt marad. Délután 30 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
0: Ha két zenei géniusz összefog, akkor ilyen tökéletes órakezdő dal születik. Ez az Uptown Funk, itt a 88-ban.
3: Szeged kedvenc zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az

0: eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
2: Ami

Nem olyan régen viselek kütyüt, ami egyébként figyeli a pulzusomat, és hát nagyon örültem volna, hogy a vérnyomásomat is mérhetné. Én szívem szerint olyat szerettem volna, ami nem okos óra, és mondjuk még egy kijelzőt kelljen bámulnom. Nagyon kerestem azokat a megoldásokat, ami ilyen gyűrű, vagy valami karkötő, és tényleg nagyon sok paraméter tud figyelni. Hát már így a 40 felé haladva azért már mégiscsak az ember odafigyelne végre az egészségére. Na de, és akkor innen keveredtem el, ilyen vérnyomásos izé nincs, pedig azt gondolnám, hogy nem egy olyan nagy kaland már összedobni egy hasonlót, de még én nem találtam meg a legmegfelelőbbet, és az az igazság, hogy kicsit félek is tőle, mert például mióta ez a pulzusos meg véroxigén szintes izé is megvan, folyton csekkolom. Egy kicsit azt hiszem megszállottja lettem. Ha még a vérem rohanását is figyelném, akkor az egy külön probléma lenne. Éppen ezért jó, hogy emlékeztetett a Blood Running című dal Ray Daltontól, hogy talán csak hagyjam áramolni a vérem, aztán néha időnként az orvossal vagy a kedves feleségemmel megmérettetem, mert neki meg ez egy kedvenc elfoglaltsága. Ha meg most mérni meg, akkor lehet, hogy azt mutatná, hogy kicsit felszaladt a vérnyomásom, valószínűleg az izgalomtól is, egyrészt azért, mert hogy együtt lehetünk, ez nekem mindig egy izgalmas dolog, mert végre rádió, meg hát azért is, mert magyar zenék hétvégéje van. Jó, egy kicsit lódítok, mert ez nagyjából 5%-ot emel a vérnyomásomon. Egyrészt azért, mert amúgy is jó magyar zenéink vannak, másrészt azért, hát most már kicsit visszatekintettem, elég régóta vannak tematikus hétvégéink, és bazira élvezem. Nagyon jó. Mindig olyan dalok jönnek elő, amiket már nagyon régen hallottam. Vagy lehet, hogy még egyáltalán nem is hallottam. Én egy kő alatt éltem. Én nem tudtam, hogy a The Beavers készített Floral dalt. És de... És ezt hallgatjuk meg most, itt a 88-ban, a Magyar Zenék hétvégén, a jó Magyar Zenék hétvégén. Ez a valami mást. Hello Szeged! Újra.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Visszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged.

Vasárnap van, a vasárnap pedig az ima ideje is. Ilyenkor azért, ha vallásos az ember, ha nem, ha van hite, ha nincs, azért egyfajta hétzárásképpen szerintem érdemes hálát adni valamiért. Ha ez templomban, akkor természetesen ott. Ha nem, akkor csak mondjuk az ég felé fordulva. Ezért is így imádkozhatunk együtt a Coldplay-el és Burna Boy-jal. Ez volt a We Pray. Hello Szeged! Ez a Rádió 88, benne pedig a Lottika Léci, és hogyha ég felé nézés van, akkor pont a hétvégén nézhettünk az ég felé itt a környéken, Szatymasz, Forráskút, Dzsombó és Balástya környékén Közép-Európa kupát rendeztek hőlégbalonoknak. Voltak azért kihívások így légköri szempontból, mi is kaptuk az információkat, hogy mikor van indulás, mikor nem, de hogy ez ilyen mindig mesés szokott lenni, mikor önmagában, hogyha csak egy hőlégbalon feltűnik a környéken, még annak mindig van egy wow faktora, de hogyha több, az egyrészt nagyon jó fotós téma, másrészt egy ilyen mesevilágnak tűnik az egész tőle, és hát egyébként is Szeged és környéke egy mesés hely, mesés város, ez meg aztán csak növeli ennek értékét. Na, ilyen értéknövelő magyar dallal érkezünk, Zolával, aki hát azt hiszem egy mesés személyiség, én legalábbis nagyon bírom. Most szólóban szeretne a csúcsra törni. A Beszédes című Sehova se passzolok szól, már is itt a 88-ban. Nekem az a

0: héten kerültem olyan helyzetbe, hogy nagyon bénán osztottam be azt, hogy mennyi víz legyen nálam, és miközben egyébként a debreceni virágkarneválon dolgoztam éjszaka, nem volt nálam víz. És nagyon összefügg az élmény, majd való lesz ennek egy találkozása. Szóval, hogy összefügg az élmény azzal, hogy a héten nem tudom mennyi idő után elővettem a PlayStation-ömet, és játszottam az Uncharted 3-mal, amiben volt egy jelenet, hogy a főhős egy sivatagban kell, hogy sétáljon, és már annyira szomjazik, hogy halucinálni kezdett. Na valami ilyesmi állapotot kezdtem elérni, ami egyébként egészségügyileg semennyire nem jó. Mindig legyen nálunk víz, ez az én jó tanácsom, de most nagyon előhozta ezt az élményt Dua Lipa halucinációi. A Hallucination-t hallgattuk meg itt a 88-ban. Bár, hogyha Dua Lipát kellene halucinálnom, természetesen csak zenei oldalról megközelítve, azt szerintem mindig jó élmény lenne. Na, ettől azért eltérő élményeket gyűjtöttünk most egy csokorba a programajánlóba.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: Ma is lesz Klub 88. Hogy ne lenne Klub 88? 8 órától DJ PG-vel együtt. Süthetünk szalonnát, rotyogtathatjuk a bográcsot. Nem tudom, mondjuk este szokás bográcsot sütni. Vagy ment azt nem sütni, főzni a bográcsban valamit. Ha valaki még szokott ilyet, akkor szívesen veszem a visszajelzést. Minden esetre én mindig így képzelem el a vasárnap esti Klub 88-at, vagy egy baráti társasággal a háttérben ez szól, miközben jó ízűeket beszélgetünk. Természetesen tart még az államalapítás ünnepem, a Széchenyi téren, ugye a hosszú hétvégén lehet bőven programokon részt venni. Top Dance Company lép majd fel 15 órától, 16 órától Lucky Street koncert lesz, és Mil Passos koncert lesz majd, remélem jól ejtem a nevét, 19 órától a Széchenyi téren. Az Erzsébet Ligetben pedig Szinkópé Fesztivál van, erről majd még tervezek beszélni, mert 18 óráig a Liget platánfáinak hűs árnyékában 7 állomásos kalandpályán lehet részt venni. Ez óriásian jól hangzik, és hát maga a Szinkópé Fesztivál egy hihetetlen jó hangulatú valami, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. És hát ugye emlegettem, hogy Hőrégbalon Fesztivál zajlik, vagyis hát Közép-Európa Kupa, komoly verseny, Szatymazon. Ez ma este 8 óráig elvileg nyomon követhető. Ez volt a programajánlat itt a 88-ban, de én is ajánlanám egy picit magunkat is, mert hogy a magyar zenék hétvégéje van itt a 88-ban, nagyon jó magyar zenéket sikerült az egyébként is jó magyar zenék mellé beszuszakolni a listába. Így például nem sokára Fehérvári Gábor Alfréd érkezik majd a csodákkal, de előtte bemelegítésképpen hallgatunk majd Lady Gagától egy The Dead Dance-t egy tapottatnyi idő után, mint a 88-ban.
2: Erre nagyon bulisztunk!

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kapcsolással és tokokkal segíti őket. Ha szervízre vagy új telefonra lesz szükségük, a srácok erre is kínálnak megoldást.
1: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
2: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
1: Az STF Hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
2: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép Ópuszta Szerem.
1: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Mórahalmi ezer év parkja.
3: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó

0: ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plusz Marketet is. Plusz Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon. Még közelebb.
1: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
2: A Szegedi Domtér téged is vár.
1: Jelentkezés www.gfe.hu.
3: Energiaválság, a te energiád is véges, spórolj a takarításon. A Tisztaságközpont profi eszközeivel fele annyi idő és fáradtság a munka. Csap le a kedvezményes nyári csomagra a tisztaságközpont.hu-n, vagy gyere be a takarítók boltjába Szeged, Róna utca 27.
4: Ez az utolsó vissza

0: A Hattyús Dentál idén az elsők között csatlakozott a szegedi napozó válogatott támogatóinak csapatához, hogy a csillogó fehér fogak már az első pillanattól végig kísérjék a csapatot.
1: Bőrönd, naptej, napszemüveg
2: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
1: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
0: Rádió 88.
2: Rádió

0: Nekem mindig azt mondták gyerekként, hogy dél és kettő között ne menj a napra, mert napszúrást fogsz kapni, és bár most már az időjárás azért azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek, nem olyan, mint egy-két hete, de azért itt nekünk dél-kelet Magyarországon, vagy nevezzük bárhogyan is Szeged környékét, azért még jócskán kijut nekünk a napsütésből, úgyhogy talán most így, hogyha már 2 óra felé vagyunk, most már talán nem kapunk napszúrást, bár azt is mondta a nagyim mindig, hogy ne nyeljem rá a rágót, mert rátapad a szívemre, egy burkot képez és meghalok. Úgyhogy a rágót se nyeljük le a következő órában. Én talán ezt is tudnám javasolni. Meg azt is, hogy majd hallgassuk meg Bibi Rexa is a Faithless dalát. Vagyis hát a Faithless dalát Bibi Rexa által újra dolgozva. A New Religion érkezik most, nem sokára. Itt a 88-ban.
1: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
2: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
1: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
2: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
1: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
2: 2-től péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
1: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
2: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
1: Szingli!
2: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. Ez a Lottika Optika Léci, a Rádió 88 vasárnap délután egy dalküldő üzenőműsora.
2: Támogatja a Lottika Optika. Lottika, 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Újra gyakrabban járnak a tömegközlekedési eszközök szeptembertől. Csaknem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot, és Kellum Turner családot alapítana. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Újra gyakrabban járnak a tömegközlekedési eszközök szeptember 1-től Szegeden. Visszaáll a Szegedi Közlekedési Társaság a tanévtartama alatti menetrendre. Knezevics Viktor ügyvezető jelenleg arra számít, hogy az iskola kezdésre elkészülnek a felújítások a Széchenyi téren, de vannak terveik arra az esetre is, ha ez másképpen alakulna.
4: Munkanapi menetrendi közlekedéssel készülünk szeptember 1-től. Iskola kezdéskor jelentősen megnő ez a reggel és délutáni utasforgalom. Ezekben az időszakokban sűrűbben fognak indulni a járataink. Tulajdonképpen az szerint a menetrend szerint, amit ebből a szeptembertől májusig tartó időszakban megszokhattunk.
3: Látványetetés, tűzzsonglőrök, tények és tévhitek. Ezek várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban augusztus utolsó péntekén. Augusztus 28-án rendezik meg az állatkertek éjszakáját, ahol Afrika áll majd a középpontban. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászással és interaktív természetismereti tudástárral készülnek a szervezők, de nem maradnak el az esti látványetetések sem. Először az indiai orszarvúk uzsonnáznak, azt az oroszlánok vacsorája követi, végül az elefántok is kapnak nassolnivalót. Csaknem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. És Kellum Turner családot alapítana. A színész nemrég kötötte össze az életét Dua Lipával, és ha Turneren múlik, már gyerekek rohangálnának körülöttük. Ugyanis a színész elárulta, hogy a családalapítás is szerepel a közeljövőre vonatkozó tervei között, sőt, prioritást élvez. Azt mondta, hogy már 36 éves, családot szeretne és gyerekeket nevelni. Sokat süt ma a nap Szegeden, felhő alig lesz az égen, a szél mérsékelt lesz, eső nem várható. Ma 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Biztos valahol egy titkos raktárban a világban létezik olyan, hogy a legjobb órakezdő dalok. Na nem régen kerülhetett be a New Religion oda is, meg most ide is.
1: Szeged, kedvenc zenéi!
2: Nyár!
1: Szeged!
2: Rádió 88!
1: Az élet

Mondok most egy boomer élményt. Nem tudom, megvan-e az a hosszú órákon át tartó pillanat, hogy így készenlétben állunk a rádiónál, hogy a rec gombot már, amikor megnyomhassuk, hogy felvegyük azt a dalt, amit napok óta próbálunk dúdolni, hogy egyáltalán csak felidézhessünk. Na, nekem ilyesmi volt ez a dal, a Last Go Something-ja, amit hát akkoriban a Miskolci T-rádióból próbáltam felvenni, és hát a fenének nem akarták sokat játszani, pedig én ezt nagyon szerettem. Most már milyen jó, hogy nem kell felvenni a dalokat, például most is szól itt a 88-ban, vagy hogyha éppen nem szól, és mondjuk éppen nem rádiót hallgatok, akkor egyszer így röviden meg lehet hallgatni valahol, hogy most szájbarágos leszek, utána visszatérünk a rádiózáshoz. A magyar zenék hétvégét éljük meg, nem tudom hányan kazettáznak még és vennének fel, akkor majd lehet, hogy fogom mondani, hogy most indul a felvétel, kedves magnósok, de hogyha már ilyen régiből újfelé haladásról van szó, akkor örömmel látom, hogy a Tiszalajos körútat az Annak út és a Dugonis tér közötti részében felújítják. Augusztus 24-től hétfőtől kezdődik ez a csoda, azaz holnaptól. Egészen augusztus 31-ig szól a Tiszalajos körút és a Dugonis tér. Hát lehet, hogy a nem könnyebben járható útszakaszok közé fog tartozni, de a végeredmény már azért kecsegtető, mert hogy az úthibák javítását és az akna fedlapok színbe helyezését fogják végezni, és hát holnap, de csak holnap, augusztus 24-én az Attila utcában a Bartók térnél csak a közösségi közlekedés járművei mehetnek tovább a körút felé, tehát erre majd nagyon készülünk, tehát még egyszer mondom, az Attila utcában, a Bartók térnél csak a közösségi közlekedés járművei mehetnek tovább a körút felé. Ez csak holnap lesz majd. Nem, addig meg akkor 31-ig, pont iskola kezdésig, hát ha minden rendben jön, meg majd a Széchenyi tér is már egy kicsivel jobban haladhat. És ez az egész feltúrás majd csak egy emlék lesz, vagy emlékek sora, amelyről majd nem sokára a Maroon 5 is énekelni fog, mármint, hogy az egész banda játszik ezzel kapcsolatosan, jön majd a Memories, de egy fontos, de irreleváns kérdést hoz Radics Gigi és Mohamed Fatima, mert hogy mennyit ér egy nő, mindent megér egy nő, úgyhogy ezt én rövidre is zártam, és ezzel el is indítom a dalt, itt a

Néhány nappal ezelőtt, amikor volt az a helyzet, hogy mindannyian egyként figyeltük az összes reaktor, összes vízállás jelentés, összes mindenséget, mondjuk a holadelei.hu-n egybefüggően, hány kilowatt, hogyan áramlik be az országba, és most hogyan fogyasztunk tengelyében, akkor azon gondolkodtam, hogy szerintem ez is olyasmi lesz, amit majd évek múlva úgy fogunk beszélgetni, mint mondjuk a Covid idején a lezárást, hogy ez volt az az időszak, amikor este gyertyával főztük meg a teát, és hát ezek nyilván nem vicces dolgok, de hogy azért egy ilyen komoly életet meghatározó pontok, úgyhogy nem hiszem, hogy ebből kifolyólag mondjuk olyan Golden Summerként fogjuk majd emlegetni ezt a nyárt. Nem tudom, milyen jelzőt lehetne majd mellé tűzni, mondjuk a forró nyár az biztos, hogy igaz. Annak örülök, hogy Loinak és David Puenteznek ez egy Golden Summer. Az ő boldogságukban szívesen osztozok, de hogyha valami más jelzőt egyébként aggathatnánk, akkor azt találjuk meg közösen. Lehet, hogy más miatt is emlékezetes ez a nyár, mondjuk sokaknak például a napfogyatkozás miatt is, hogyha sikerült megnézni és megtekinteni. El tudom képzelni, hogy ha ez volt az első, akkor ez egy elég jelentős esemény. Lesz most pont a héten egy újabb jelentős esemény. A hét alatt azt értem, hogy majd pénteken, amikor 5 óra 20 perc körül, akkor már ébred a reggeli műsor, a Hold több mint felét eltakarja majd a Föld árnyéka, és mindez narancssárgás vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Azaz, így hívják röviden, holdfogyatkozás lesz, tehát augusztus 28-án. Ez azért menő, mert hogyha egész hosszan meghúzzuk a szín utolsó napját, akkor még záráskor pont megnézhetjük ezt. Azért az jó kis díszlet. Na, minthogyha csak ide passzolt volna a zenei szerkesztő részéről, DJ Kincses és Varez dala, a Te vagy a fény, ezt hallgatjuk meg majd nem sokára itt a 88-ban, előtt azonban egy kis vérpestítő, That's What I Wanted, Lil Nas X-től, a Lottika Liciben.

0: És nektek mi szólt az első közös táncotokon, az esküvőtökön? Megvan még ez a dal? Nekünk tudom, sablonos Ed Sheeran szólt, de most szerintem ezen az éven a legtöbb párnak az Ordinary Alex Warren-től. És hát jól is van ez így, elég érzelmes dal. Ezt hallgattuk meg itt a 88-ban. Remélem nem most volt valakinek az első közös tánca, vagy legalábbis fura lenne, hogy délután 2-kor van nyitó tánc, de részemről bármi lehetséges. Miért ne lehetne vasárnap esküvő délután 2-kor, amire mondjuk egy rádió szól? De hát ez is bizonyítja az, hogy annyiféle élethelyzetben szól a 88, és mi annyiféle műsorral próbálunk ezügyben segíteni.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A szegedi napozó válogatott lányai, mint minden évben, idén-nyáron is origami bikiniket választottak strandoláshoz. Vásárolj egyenesen a gyártótól, az origamiwebshop.hu oldalról. Hódíts te is origamiban a vízpartokon! Ez az utolsó

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
3: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
4: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenét az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
4: Rádió 88.
5: Az életünk része.
6: Korszerűsítse otthonát a Z-ablakkal. Prémium Kömmerling nyílászárók, garázskapuk és modern árnyékolás technika. Egyedi méretben, bontással, beépítéssel, garanciális szervizzel. Ingyenes felmérés és árajánlat z-ablak.hu.
7: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs, alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
8: A Szegedi Domtér téged is vár.
7: Jelentkezés www.gfe.hu.
9: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: Szállj egy napot az egészségedre!
11: Augusztus 25-én ismét vár a második egészségnap a Szeged Nagy Áruházban.
2: Egész nap ingyenes szűrésekkel, hasznos programokkal és tanszervásárral készülünk.
11: Próbáld ki a látásvizsgálatot, vegyél részt fogászati szűrésen, ismerd meg a Bémer mágneses érterápiát, vagy kapcsolódj ki egy

0: egészségközpont, a Füge Masszázs, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete, a Virágozás Prosperáj közhasznú alapítvány és a Félegyházi Pékség.
1: A Szegedi Napozó válogatott tagjának lenni olyan különleges élmény, mint amikor egy örök ékszert viselsz magadon. Idén a csapat a szekt karkötőit és bokaláncait választotta, mivel nem csak elegáns, mégis hétköznapi ékszerek, hanem víz és kopás állók is. Így tökéletes társas strandokon.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
0: Rádió 88.

0: Egy hosszú hétvége, ami rólunk szól. Ami rólunk szól.
1: Magyarul.
0: Magyarul.
1: Most még több a kedvenc magyar zenéiből a Rádió 88-ban.
2: Mikor a tó

0: Ez a Magyar Zenék hétvégéje, ami nem jelenti azt sem, hogy csak magyar zene van, és nem jelenti azt sem, hogy az egyébként is ismert magyar dalok szólnak, mert hogy mi amúgy is nagyon szeretjük a magyar zenéket, és most sikerült olyanokat kiválogatnunk erre az augusztus 20-i hosszú hétvégére, amelyek vagy alig szólnak, mert már régen szóltak, vagy azért szólnak alig, mert még nagyon újak. És hát látom a következő órában is, hogy milyen kínálat lesz. Az Aria 3-at fog kortyolni, és mi is remélem vele egyetemben, de az órát egy igazi ütős külföldivel kezdjük, mert hogy a fény sem létezhet sötétség nélkül. A Work With My Love szól Alaktól és James Arthurtől nem sokára, itt a 88-ban.
1: Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv, és...
1: Rádió 88, az életünk része.
2: Na ez az, let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. Ez a Lottika Optika Léci, a Rádió 88 vasárnap délutáni dalküldő üzenőműsora.
3: Támogatja a Lottika Optika. Lottika, 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
5: Az STE ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat, és halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A Szegedi Tudomány Egyetem ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. Hatósági jogkört nem kap az egyetem, de ha valamilyen előírást nem tartanak be a gyárban, akkor azt jelezheti a környezetvédelmi hatóságnak, akik adott esetben akár büntetést is kiszabhatnak. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint az STE szakmai tudományos háttere és évszázados múltja miatt alkalmas ennek a feladatnak az ellátása.
6: Vannak olyan levegőszennyezési anyagok, aminek a mérési adatai azok folyamatosan elérhetők lesznek az interneten. És vannak olyan mérendő paraméterek, amihez meg labormunka szükséges, ezeket meg utólag fogják föltenni az internetre. Ez nyilván a hatóság által előírt ütemezésbe fog történni.
5: Világhírű komoly zenei előadók érkeznek Szegedre a Szent Gellért Nemzetközi Komoly Zenei Fesztiválra szeptember 22-e és 30-a között. A fesztivál programjában barokk művek, Mozart és Beethoven alkotásai, katonazenei est, valamint a zene és az idegrendszer kapcsolatáról szóló tudományos előadás is szerepel. A koncertek többsége ingyenes és előzetes regisztrációra sincs szükség. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. És halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkópiai kerületben ki kellett hirdetni a járványhelyzetet. A betegséget szúnyogok terjesztik. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél élénk lesz. Hajnalban 18, délután 31 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Állok és James Arthur nagyon szerethetett együtt dolgozni, hogyha ilyen dalt írtak, ugyanannyira, mint amennyire szeretek találkozni veled. Ezért jó, hogy itt vagy. Kezdünk!
1: Szeged kedvenc zenéi!
3: Nyár! Szeged! Rádió 88!
1: Az élet!

0: együtt ünnepel az ország.
1: Együtt ünnepel Szeged.
0: A hosszú hétvégén még több Szeged kedvenc magyar zenéjéből a Rádió 88-ban.
1: A Rádió 88-ban.

Én már előre élem azt, amikor ezt a balzsamos szegedi este levegőjét beszívva együtt fogjuk hallgatni, majd táncolva DJ Snake zenéjére, bár egyébként ő híres arról, hogy nem feltétlenül csak a saját dalaival tölti fel a szettjeit. Értem ez alatt, hogy persze mások is szokták más dalait játszani, de hogy annyira különleges szetteket rak össze, hogy nem csak saját dalainak hype-olásáról van szó, de a Loco Condigo azért remélem megszólal majd J Balvinnal közösen. Ezt hallgattuk meg itt a 88-ban. Ha már szín, akkor ugye mi is készülünk. Idén is egy különleges játékkal, augusztus 25-e és 28-a között keressük ugye azokat a szegedi szingliket, akik nem egyedül mennének bulizni a színre. Nagyon egyszerű SMS-ben kell bemutatkozni, röviden, és hát az, hogy mondjuk melyik napra keresünk társat. Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit, aki szintén társat keres a színre. Ha úgy érzi valaki, hogy tökéletes a meccs, akkor lehet jelentkezni. És hogyha ő is téged választ, akkor mindketten kaptok egy színre szóló napjegyet, amiből nem kell feltétlenül, hogy szerelem szárba szökkenjen. Az is jó, ha csak egy jót bulisztok együtt, vagy lesz egy új haverod, de a lényeg az, hogy így találjatok egymásra. És a színen is folytatódik a játék, mert hogy a sárga lufis játékunkat megint hozzuk, a Rádió 88 Szingli 88 helyszínét kell keresni az Ülőmedencénél, ahol sárga híriumos lufit kérhetünk magunknak, akkor, ha szeretnénk párt találni. Szóval lehet, hogy a gyermekünknek ne itt kérjünk lufit, mert azért az lehet, hogy furcsa helyzeteket szülne. Meg egyébként is a kisgyerekek már biztos a szeptemberi iskola kezdéssel vannak boldogan, lelkesen eltöltődve. Ja, akkor nekik is, meg nekünk is, akik szomorúan vesszük tudomásul, hogy aj, kiürül a ház. Ezt a szomorúságot elüzendő az Earth, Wind & Fire klasszikusa szól 99-es egy kis ráncfelvarrással. A szeptembert hallgatjuk meg, mit a 88-ban.

0: hétvége, ami rólunk szól, ami rólunk szól.
1: Magyarul.
0: Magyarul.
1: Most még több a kedvenc magyar zenéiből a Rádió 88-ban.

Én most tudtam meg, valószínűleg tényleg azért, mert időnként egy szatyorban élek egy kő alatt, hogy egyébként Luis Capaldinak Tourette-szindrómája van, külön, és nem azért, mert egyébként úgy mókás, hogy akkor másokon nevetni, külön mókás nézni az interjúit, mert hogy amikor feltűnik ez, akkor rendszeresen, ha nem is azt mondom, hogy rájátszik, de hogy azért szóba hozza, nem próbálja meg elfedni, beleáll a témába, és hát önmagában egyébként Luis Capaldi személyisége nagyon tündéré és cukorfalat, imádják is a rajongói, meg úgy egyáltalán csak egy szimpatikus ember. A Survive-ot hallgattuk meg tőle itt a 88-ban. Na, ez az a perc, amikor szeretnék beszélni a Szinkópé Fesztiválról, mert hogy jelenleg ez zajlik éppen a Ligetben, az új szegedi Ligetbe a Kövér Béla Bábszínház hívja, rendhagyó módon most ugye augusztus 21. és 23. között a 6. szinkópéra, hát a minden érdeklődőt, leginkább minket, na. Elég rendhagyó most a szinkópé, mert nem kell belépőt fizetni, de regisztrálni kell, ezt pedig a Facebook oldalon lehet megtalálni. Nyilvánvalóan Kövér Béla Bábszínház Facebookjáról van szó, de a szinkópét is érdemes megkeresni. És annak ellenére, hogy vasárnapon ma is vannak bőven programok, de ez ügyben, és hát már sejtem, hogy egyébként az ősz programja ügyében is érdemes körbenézni a Kövér Béla Bábszínház weboldalán. Na, hozok majd még egyébként programajánlatot ebben az órában. Most azonban koncentráljunk, legyen ez az a perc, amikor koncentrálunk a magyar zené kétfigére. Nem, mint hogyha amúgy nem tűnnének fel bőven magyar dalok, és nagyon jó magyar dalok. A jó öreg Kocsis Tibó érkezik Janicsák Vecával, itt a 88-ban, Malottika Lécciben.

0: Feltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
1: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az életünk része.

Esküvőkön szoktam figyelni, hogy vannak emberek, akiket sehogy nem lehet felállítani, táncolni, de már mi nem úgy, hogy általában csak azoktól, akik egyébként és ezügyben próbálkoznának, hanem hogy mondjuk oda megy a szerelmük, és azt mondja, jaj, gyere, drágám, táncoljunk már egyet, akkor sem. Tehát, hogy ő ott ülni jött, és hát

0: 88 ajánlja.
1: Egyrészt, ahogy néhány perccel ezelőtt említettem, a Szinkópé Fesztivál tart a Ligetben, a Liget platánfáinak hűs árnyékában 7 állomásos kalandpálya épül, és itt lehet egyébként a Bábszínház krónikáját megszerezni. Regisztrációhoz kötött az esemény, szóval érdemes még megnézni, hogy van-e még hely, de lehet, hogy csak arra kalandozunk, akkor úgy félszemmel megnézhetjük, hogy milyen király program ez. Ma 18 óráig tart egyébként ez a Szinkópé Fesztivál. Ha már ilyen fesztivál, de azért mégiscsak egyfajta verseny, Közép-Európa kupát tartanak hőlégballonoknak, méghozzá Szatymaz térségében. Balázs Zsombó, Forráskút és Szatymaz, itt lehet látni bőven hőlégballonokat. A moziban pedig az Odüsszeiát még mindig vetítik, ott van még a Mancsőrjárat, ez a kettő egyformán jó film, és az Oak Street végét is például meg lehet nézni, mármint ez nem egy hely, hanem ez a film címe, Oak Street vége. Állítólag ez az modern Jurassic Park, vagy valami olyasmi. Új filmként pedig itt van Jason Statham egy hajón, ezúttal megint lő, üt, verekszik ez a zendülés. Ja, és hát nyilván pókember is van még, mind a Cinema City-ben, mind a belvárosi moziban. Na, ez volt a programajánlat itt a 88-ban, meg én is ajánlanék valamit, mert hogy érkezik a Még belefér a csajokkal, és nagyon irigy vagyok, mert hogy Olivia Rodrigo-t fognak játszani, de hát azt hiszem, ez dukális, mert hogy ebbe a műsorba ez még belefér. Pont erről szól ez a műsor, így a hét végén jön még valami, amiben mind zeneileg beleférhet még akármi, vagy bármi is, meg hát egyébként információ szempontból is a következő hétre felkészülendő. Na, ezt boldogan fogom már én is hallgatni veled, mert innentől kezdve én is lelkes rádióhallgató leszek, és ezzel a lendülettel át is adom a terepet, amíg beleférnek, és a jó Isten áldását kérem rád. Csók!
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
9: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
10: Rádió 88, az életünk része.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fenntartható, bioderma termékek gondoskodnak.
1: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
0: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
2: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
3: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
4: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
3: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
4: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
3: Az életünk része.
5: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plusz Marketet is. Plusz Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plusz Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó ára, pont a közelemben. Nyáron a strandokon, mi közelebb.
6: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
7: Jövő héten az egész ország

0: Zsinagon.
1: Irány Szeged!
2: A nyár utolsó hónapjában is zsinagóga. Augusztusban minden vasárnap délelőtt 11 órától orgona koncertek várják a zenekedvelőket. Fellép Pócsai György, Teleki Miklós és Nagy Gerda. Töltődjön fel ebben a hónapban minden vasárnap délelőtt 11 órától a zsinagógában a lenyűgöző orgona muzsika hangjaival.
3: A strandok leghasznosabb kellékeit bepakoltuk a praktikus boxba. A szegedi napozó válogatott a szegedi Praktiker áruház által biztosított eszközökkel segíti a strandolókat a Plus Market strandpartikon.
4: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
5: Ez reklám volt.

0: Még egy kicsit a hétvégéből.
1: Indul a Még Belefér a Rádió 88-ban.
2: Szép délutánti Milla vagyok, és ez itt a Még Belefér a Rádió 88-ban. Bárhol is legyél most, akár a városban, akár otthon a kanapén, a hétfőt most nem hagyjuk közbeszólni. Ráadásul ma duplázunk, hiszen a legnagyobb nemzetközi slágerek mellé most elhozzuk a kedvenc hazai trekkjeidet is, ugyanis ez még mindig a magyar zenék hétvégéje.
0: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Check this out.
0: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
4: A fesztivál alatt se vezessünk ittasan. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, és 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Szép napot kívánok, Fáji Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A nyárzárú fesztivál se adjon okot arra, hogy részegen kezdjünk elvezetni. Hívják fel a figyelmet a rendőrök. Magyarországon a gépjármű vezetésnél zéró tolerancia van érvényben. Tehát, ha akár egy csepp alkoholt is fogyasztottunk, inkább hagyjuk az autót magunk mögött. Csordás Zsanett, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hozzátette, az alkohol rontja a döntéshozatalt és a koordinációt is, ezért életveszélyes lehet itt a sanavon mögé ülni.
5: A legfontosabb, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől vagy a következményektől való félelem tartson vissza valakit az ittas vezetéstől, hanem mások és saját életünk védelme. Ha alkoholt fogyasztunk, választjuk a tömegközlekedést, a taxit vagy a sofőrszolgálatot, illetve legyen a társaságban egy kijelölt, alkoholt nem fogyasztó buli sofőr.
4: Őszre kész a 2x2 sávos 5-ös út az autópálya lehajtótól Szegedig, jelentette be Botka László polgármester. Augusztus végéig az utolsó simítások zajlanak a bővítésen. Elkészültek az új busz megállók és a kerékpárút is. Az 5-ös út és a Sándorfalvi út között épülő 502-es út első szakaszai szintén ősszel készülnek el. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban a 444.hu forrásai szerint, amelynek vezetőit, az elnököt és 4 helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. És 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát. Bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. Kellemesebb nyári idővel indít a hét, holnap nem lesz kánikula, de sokat süt majd a nap, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 18, napközben 31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
2: Pincérként kezdte a karrierét, aztán meg ilyen szuper slágereket hozott nekünk, mint például a most következő Starships. Érkezik Nicki Minaj.
0: Szeged kedvenc zenéi.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Az

Az élet egy virág, énekelte Ace of Base, hát köszi neked a 90-es éveket. Mi most azonban ugrunk egy nagyot, hiszen még javában zajlik a magyar zenék hétvégéjeit nálunk, és hogyha ki kellett volna választani egy zenekart erre a délutánra, hát a Punani Masszív tuti befutó lenne szerintem, hiszen ők szó szerint egész nyáron úton vannak, egyik fesztiválról száguldanak a másikra, és ez ott a nevük mindenhol. Neked meg most itt egy adag belőle, hiszen egyenesen neked küldöm tőlük az utolsó

sem figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: keverve, nem sietősen.
1: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
0: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
1: Rádió 88, az életünk része.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk, tartja a mondás. A Bor és Kultúra borszaküzletben válogatott borok, helyben fogyasztható tételek, rendszeres kóstolók és boros programok várják a borkedvelőket. Bor és Kultúra, Szeged, Gutenberg utca 10.
2: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
3: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
0: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika. Szeged, Jósika utca 4.
4: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád-Csanád Vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvényfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
5: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kálvária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
0: Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plus Marketet is. Plus Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plus Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon. Még közelebb.
6: Energiaválság, a te energiád is véges, spórolj a takarításon. A Tisztaságközpont profi eszközeivel fele annyi idő és fáradtság a munka. Csap le a kedvezményes nyári csomagra a tisztaságközpont.hu-n, vagy gyere be a takarítókboltjába Szeged, Róna utca 27.
7: Bőrönd, naptej, napszemüveg.
1: És a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
7: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
0: A szegedi napozó válogatott minden tagja egyedi, merész és rendkívül tartós illatot választott az Árkád Szeged első emeletén található Zenis parfümériában. Találd meg te is a nyári Nis parfümöt. Gyere az Árkádba, Dél-Magyarország egyetlen Nis parfümériájába, amikor luxus illatot keresel. Ez reklám volt.

0: kezdte a kört itt a Replay-jel, és hát nem véletlenül szerettük most ezt ennyire, mert ezt a számot bő 10 éve mindenki fújja, kicsik és nagyok egyaránt. Hamarosan meghallgatjuk ezt a szegedi kedvencet is. Addig is most kicsit nézzünk szét a nagyvilágban, aztán jövök vissza, hiszen még bőven van hátra a vasárnapból.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
1: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
1: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik.
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
1: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
0: További segítséget is nyújthat az AI a rák kutatásban. Elindult a 6-os turbina áramtermelése Pakson, és magára hagyta kisfiát egy férfi a Fujin, és folytatta a túrát. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Jelenleg is használják a mesterséges intelligenciát a rák kutatásban, de a kutatók szerint még további segítséget nyújthat nekik az AI. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai már most is ezzel a technológiával keresik a daganatos áttétek forrását. Még Ede tudományos munkatárs szerint viszont hosszú távon azt akarják elérni, hogy az AI egy mikroszkópos kép alapján meg tudja mondani, hogyan viselkedik a tumorsáv.
4: Tehát a végső célunk az lenne, hogy kifejlesztünk egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszert, amely aztán csak a mikroszkópos képből is meg tudja határozni azt, hogy az adott tumor az milyen agresszivitású, illetve mely részei képezhetnek például áttéteket.
0: Különleges helikopterek jártak a szegedi repülőtéren, írja a szeged.hu. Szlovák Black Hawk helikopterek álltak meg tankolni, mielőtt folytatták útjukat, hogy segítsenek megfékezni a Szerbiában pusztító tüzeket. A Szegedi Közlekedési Kft. Facebookon azt írta, hogy bíznak benne, hogy a lángokat hamarosan sikerül eloltani. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. És magára hagyta a kisfiát egy férfi a Fujin, és folytatta a túrát. A kisfiú állítólag panaszkodott, hogy elfáradt, ezért az apja adott neki innivalót és egy kis harapnivalót, majd a 2000 méter fölötti magasságban ott hagyta a gyereket azzal, hogy várja meg őt. A férfi és az idősebb fia tovább indult, hogy megmássza a csúcsot. A kisgyerek a ködben és esőben várt egy padon, amikor a menedékházban dolgozók észrevették és értesítették a rendőrséget. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél élénk lesz. Hajnalban 18, délután 31 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
0: A pasas, aki egyszerűen nem tud rossz dalt írni. Ez itt a Rádió 88, és amíg belefér, a hangszórókból pedig Bruno Mars szól.
1: Szeged kedvenc zenéi.
2: Nyár.
1: Szeged.
2: Rádió 88.
1: Az élet

0: azok, amelyeknek mindannyian értjük a szövegét.
1: Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még több Szeged kedvenc magyar zenéből.
0: Rádió 88. A magyar dalok is az életünk részei.

mamám. Hát ennek egy latinosabb verziója hangzott el Young Fly-tól és Dash-től. Ez is egy olyan fantasztikus zene egyébként, amiről akár te is elmondhatod a véleményed nekünk. Hogyha szeretnéd, hogy még több kedvencet szóljon nálunk, akkor ugorj fel a radio88.hu per zene oldalra. Tényleg csak 2 perc, belehallgatsz pár számba, aztán elmondod a véleményed róla, mi pedig kedd éjfél után kisorsolunk a kitöltők között egy páros jegyet a Depeche Mode Special Tribute Show-ra. Ennyi az egész, közben pedig nyitjuk is a zenei csapot, jön a friss házas Dua Lipa, aki köszöni szépen, nagyszerűen van. Érkezik a We Are Good. I'm a-

0: belefér.
1: Még belefér.
0: Ez a Rádió 88 vasárnap délutáni műsora.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Ajdája után tekerünk egy picit az időkeréken, hiszen jön a Groove House és a Vándor. Judyék idén már 30. évüket ünneplik, és mint mondják, mára megtanulták, hogy a kapkodás semmit nem ér. A pillanatot élvezni kell. Micsoda életbölcsesség, szóval most, hogyha éppen valahol a városban araszolsz, akkor nyugi, ráérsz. Kapcsolj ki egy kicsit, hiszen jön a Groove House.
1: Dani!
2: Kedzo!
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ahol a legjobb strandok vannak, ott a közelben megtalálod a Plus Marketet is. Plus Market Strand Party by Rádió 88. Idén nyáron 11 helyszínen, 16 alkalommal. A pontos helyszínek és időpontok a rádió88.hu oldalon megtalálhatók. Plus Market. Drogéria és élelmiszer. Pont jó árak, pont a közelemben. Nyáron a strandokon. Még közelebb.
3: Bejelentkeztél a kitűnő bizonyítványoddal? Akkor induljon a kaland!
4: Vár idén-nyáron a Móra Ferenc Múzeum Drága Barátom Picasso kiállítása, a Szegedi Dino Park, a Napfényfürdő Aquapolis és a hajókirándulás.hu. Hajózz velünk Tokajban, Tiszacsegén és Szegeden!
3: Az STF Hüvészkert, a Csillagvizsgáló és a Szent István téri víztorony is.
4: A Vadas Park, a Rögpalota és a Feszti Körkép Ópuszta szerem.
3: A VR Room a belvárosi moziban, a partfürdő és a Mórahalmi Ezer Év Parkja.
5: Érdemes volt jól tanulni, mert a tudás a legjobb belépő.

0: és élelmiszer kivételével 40% kedvezmény mindenre. Iskola kezdéshez is Max Family áruház. A Háda helyén a Szilléri sugárút elején. A szegedi napozó válogatott felkészülésének fontos része a csapatépítés is. Ezt leginkább egy finom reggelivel, egy ízletes ebéddel, vagy egy kiváló vacsorával teszik teljessé a Roosevelt téren, a Márkában. Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
0: Rádió 88.

0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az élet.

0: kedvencek.
1: A hétvége ráadása. Még belefér.
0: Rádió 88. Az életünk része.

0: Lloyd zárt a Nevermind-dal, amit hát állítólag még otthon a saját szobájában kezdett el fabrikálni, aztán onnan repült fel a slágerlisták tetejére. Hogyha engem kérdezel, akkor számomra van valami megnyugtató abban a gondolatban, hogy a nagy dolgokhoz nem kellenek nagy körítések, hanem néha a legkisebb helyeken indulnak el. A hírek után azonban ez a remek mű szórakoztat majd minket.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt.
2: Dani.
3: Kedzo.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy. Újra együtt leszünk, hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
0: Újra gyakrabban járnak a tömegközlekedési eszközök szeptembertől. Csaknem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot, és Callum Turner családot alapítana. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. Újra gyakrabban járnak a tömegközlekedési eszközök szeptember 1-től Szegeden. Visszaáll a Szegedi Közlekedési Társaság a tanévtartama alatti menetrendre. Knezevics Viktor ügyvezető jelenleg arra számít, hogy az iskola kezdésre elkészülnek a felújítások a Széchenyi téren, de vannak terveik arra az esetre is, ha ez másképpen alakulna.
5: Munkanapi menetrendi közlekedéssel készülünk szeptember 1-től. Iskola kezdéskor jelentősen megnő ez a reggel és délután utasforgalom. Ezekben az időszakokban sűrűbben fognak indulni a járataink. Tulajdonképpen az szerint a menetrend szerint, amit ebből a szeptembertől májusig tartó időszakban megszokhattunk.
0: Látványetetés, tűzzsonglőrök, tények és tévhitek. Ezek várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkban augusztus utolsó péntekén. Augusztus 28-án rendezik meg az állatkertek éjszakáját, ahol Afrika áll majd a középpontban. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászással és interaktív természetismereti tudástárral készülnek a szervezők, de nem maradnak el az esti látványetetések sem. Először az indiai orszarvúk uzsonnáznak, azt az oroszlánok vacsorája követi, végül az elefántok is kapnak nassolnivalót. Csaknem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. És Callum Turner családot alapítana. A színész nemrég kötötte össze az életét Dua Lipával, és ha Turneren múlik, már gyerekek rohangálnának körülöttük. Ugyanis a színész elárulta, hogy a családalapítás is szerepel a közeljövőre vonatkozó tervei között, sőt, prioritást élvez. Azt mondta, hogy már 36 éves, családot szeretne és gyerekeket nevelni. Kellemesebb nyári idővel indít a hét, holnap nem lesz kánikula, de sokat süt majd a nap, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 18, napközben 31 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 88!
0: Ha kellett egy kis extra önbizalom, vagy egy nagy adag jókedve mai napra, akkor a legjobb helyen jársz. Érkezik Lizzo is az About Damn Time.
1: Szeged kedvenc zenéi.
4: Nyár.
1: Szeged.
4: Rádió 88.
1: Az élet.

Ez volt Dermot Kennedy és a Power Over Me. A srác nem pihen, már kint az új anyaga, és szerveződik a jövő évi Európa turnéja is. Ha pedig a hazai felhozatalból csípnél el valami igazán frisset, akkor Mieringer Marci nemrég adta ki az új albumát, amiről mostanában mindenki beszél. Hallgassunk is bele, jön a személyes kedvencem.

0: Együtt ünnepel az ország.
1: Együtt ünnepel Szeged.
0: A hosszú hétvégén még több Szeged kedvenc magyar zenéjéből a Rádió 88-ban.
1: A Rádió 88-ban.

0: Tid volt a Rádió 88-ban, és hogyha örülsz, hogy jó volt a hétvége, akkor van egy még szuperebb hírem, hiszen jövő héten Szeged még mindig maxon fog pörögni. Ha valami gyönyörű és lassú programra vágysz, hétfőn a Dom látogató központban egy orgona szaxofon duó ad szuper elvonulós koncertet. Ha meg inkább fesztiváloznál, akkor az is fantasztikus, hiszen szerdától szombatig ott a szín a partfürdőn. Szóval választék az van bőven, és lesz bőven. A folytatásban viszont egy földi jön, válveregetés. Tóth Abigail Erdélyből származik, a szülővárosaink pedig alig 2 órára vannak egymástól, úgyhogy már csak emiatt is különösen drága a szívemnek ez a dal. Itt a pillangó hatás.
1: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
2: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
3: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
2: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
3: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
2: 2-től péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
1: Bejön?
3: Ne csak hallgasd, írd rá!
1: Pontosabban nekünk!
2: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
3: Szingli!
2: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Augusztus 20-a és 23-a között különleges pult nyílik a Virágcukrászda teraszán. Itt kóstolhatod meg az idei Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, minden szelet mellé egy pohár granitával. Ünnepelj augusztus 20-án és az ünnepi hétvégén Magyarország tortájával a Virágcukrászda teraszán.
4: Ez reklám volt.

0: és Dom Grennan volt a By Your Side-dal a Rádió 88-ban. Zseniálisan működik a Skót DJ és az angol srác párosa. Most jönnek a legfontosabb hírek, aztán azonnal jövök vissza az egyik kedvenc zenémmel.
1: A hosszú hétvégén még több magyar dal a Csillagösvény Labirintus ópusztaszer támogatásával. Megtalálod az élményt. Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
5: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: Rádió 88, az életünk része.
0: Az STE ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat, és halálos áldozatai vannak a nyugat-nélusi láznak Észak-Macedóniában. Szép napot kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A Szegedi Tudomány Egyetem ellenőrzi majd, hogy betartja-e a BYD a környezetvédelmi előírásokat. Hatósági jogkört nem kap az egyetem, de ha valamilyen előírást nem tartanak be a gyárban, akkor azt jelezheti a környezetvédelmi hatóságnak, akik adott esetben akár büntetést is kiszabhatnak. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint az STE szakmai tudományos háttere és évszázados múltja miatt alkalmas ennek a feladatnak az ellátása.
6: Vannak olyan levegőszennyezési anyagok, aminek a mérési adatai azok folyamatosan elérhetők lesznek az interneten. És vannak olyan mérendő paraméterek, amihez meg labormunka szükséges, ezeket meg utólag fogják föltenni az internetre. Ez nyilván a hatóság által előírt ütemezésbe fog történni.
0: Szombaton rendezték meg a 18. Szegedi Fúvós Zenekari Fesztivált a Széchenyi téren, ahol három együttes, csaknem három órás koncerttel szórakoztatta a közönséget. A Csongrádi Fúvós Zenekar, a Dányi Ifjúsági Fúvós Zenekar és a Fricsai Ferenc Városi Fúvós Zenekar műsorában a katonai indulók mellett komoly és könnyű zenei feldolgozások is helyet kaptak. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. És halálos áldozatai vannak a nyugat-nélusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi három hétben. Augusztus elején több szkópiai kerületben ki kellett hirdetni a járványhelyzetet. A betegséget szúnyogok terjesztik. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél élénk lesz. Hajnalban 18, délután 31 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
0: Páros, ami annak idején konkrétan felrobbantotta a slágerlistákat. Rádió 88, ez a még belefér, a hangszórókban pedig The Weeknd.
1: Szeged, kedvenc zenéi!
2: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az élet.

0: megvalósítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88.

Backstreet Boys volt az Everybody-val itt a Rádió 88-ban, amíg beleférben. Ők a mai napig megőrítik a közönséget, hogyha fellépnek Las Vegasban, de van nekünk egy hazai arcunk is, aki imádja a bűnvárosát. Majka nemrég konkrétan a póker világbajnokságon ült asztalhoz Vegasban, most meg vár, itt van nekünk Király Viktorral is.

0: Fehérvári Gábor Alfred, vagyis Freddy szólalt meg a Rádió 88-ban. Képes vagy elhinni, hogy ez a dal már 10 éve robbant be a dal színpadára? Azóta sincs megállás, a folytatásban pedig elhozzuk a tökéletes nyárvégi életérzést. Érkezik Osana és az Endless Summer. Fogjuk rá, hogy a nyárnak még azért nincsen vége, már csak abból kifolyólag sem, hogy jövő héten méltósággal zárhatjuk majd a színen. Addig is pedig jöjjön ez a fantasztikus nóta.
1: Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88!
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéhez.
1: Rádió 88.
2: Rádió.

0: az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Egy hosszú hétvége utolsó pillanata is jobban szólnak Szeged kedvenc zenével, Mixben. Ez a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja, én Büte Zsolt vagyok. 8 és 10 óra között minden vasárnap DJ PG mixeit hallhatod. Így lesz ez most is, a hírek és az időjárás jelentés után más tartalunk is.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
4: A fesztivál alatt se vezessünk ittasan. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, és 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Jó estét kívánok, Fáy Berni vagyok a Rádió 88 híreivel. A nyárzárú fesztivál se adjon okot arra, hogy részegen kezdjünk elvezetni. Hívják fel a figyelmet a rendőrök. Magyarországon a gépjármű vezetésnél zéró tolerancia van érvényben. Tehát, ha akár egy csepp alkoholt is fogyasztottunk, inkább hagyjuk az autót magunk mögött. Csordás Zsanetta, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hozzátette, az alkohol rontja a döntéshozatalt és a koordinációt is, ezért életveszélyes lehet ittasan a volán mögé ülni.
5: A legfontosabb, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől vagy a következményektől való félelem tartson vissza valakit az ittas vezetéstől, hanem mások és saját életünk védelme. Ha alkoholt fogyasztunk, választjuk a tömegközlekedést, a taxit vagy a sofőrszolgálatot, illetve legyen a társaságban egy kijelölt, alkoholt nem fogyasztó buli sofőr.
4: Őszre kész a 2x2 sávos 5-ös út az autópálya lehajtótól Szegedig, jelentette be Botka László polgármester. Augusztus végéig az utolsó simítások zajlanak a bővítésen. Elkészültek az új buszmegállók és a kerékpárút is. Az 5-ös út és a Sándorfalvi út között épülő 502-es út első szakaszai szintén ősszel készülnek el. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban a 444.hu forrásai szerint, amelynek vezetőit, az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. És 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát. Bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél élénk lesz. Hajnalban 18, délután 31 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ PG.

0: és megtöltjük energiával. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Minden vasárnap 8 és 10 óra között DJ PG mixeit hallhatod itt a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, és nem is szaporítom a szót, hanem átadom a főszerepet a zenének és olyan előadóknak, akik következnek még ebben az órában, mint például a Salome de Bakya, T-Funk és Tom Novi.
1: I got to get a little more response from out here.

0: Tom Novi és a Your Body című dal zárt a mai Klub 88 első óráját itt a Rádió 88-ban. Minden vasárnap este 8 és 10 óra között DJ PG mixeit hallhatod itt a Klub 88-ban, és a következő blokk sem lesz unalmas, hiszen olyan előadók jönnek, mint Marta Vas, a Desperado, az Alcazar és Billy Moore.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv, és...
1: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ PG.

csak színes lesz a következő hét, hiszen a szegedi ifjúsági napok miatt megtelik a város nyüzsgéssel. A Rádió 88 is kint lesz végig a fesztiválon, úgyhogy rengeteg programmal várunk a helyszínen, és onnan fogunk bejelentkezni, illetve természetesen szólni fog a Klub 88 is, minden nap, ahogy már megszokhattad, este 8 órától itt a Rádió 88-ban, holnap például Peter Lawner lesz majd 8 és 10 óra között, 10 és 11 óra között pedig az én mixemet hallhatod. Én Büte Zsolt vagyok, PG-nek köszönhetően ebben az órában pedig még olyan előadókkal találkozhatsz, mint Gala, Doktorában és a French Offel.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Pégé.

0: Ez volt a Vasárnap Esti Klub 88, DJ PG mixeivel pedig egy hét múlva újra találkozhatsz itt a Rádió 88-ban, holnap este 8-kor pedig jön majd Peter Lohner. Köszi a figyelmet, legyen további szép estét, Büta Zsoltot hallottad, hello, hello!
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
6: Rádió 88, az életünk része.

0: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.

0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub88-al. Check this out. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik. Itt kezdődik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
1: Rádió 88.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része.
0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.

0: Napközben is dolgozol? Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88. Az életünk része. Rádió 88.
1: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.

0: itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része. Van

0: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
1: Check this out.
0: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.
2: Itt kezdődik.
0: Rádió 88.
3: Az életünk része.
0: Egész éjszaka veled vagyunk, Szeged kedvenc zenéivel.